okay, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az Atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

That's exactly how we do it in the Chocolate Church.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: A mai napon a Róma 6.23-at olvasom fel. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten téged nem egy küszködéssel és szenvedéssel teli életre hívott el. Nem nyomorúságra, nem szegénységre, nem szükségekre, nem elnyomásra, nem betegségre. Hogyha így gondolkodsz az életedről, akkor ez egy rossz gondolkodásmód. Jézus azt mondja a Máté 11.28-ban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Tehát, hogyha te így érzed magad, hogy elfáradtál az élet dolgaiban, elfáradtál az anyagi biztonság megtalálásában, elfáradtál a betegségben, ami gyötört eddig, elfáradtál a kapcsolatokban, úgy látod, hogy nem élők a számodra, vagy megtörtek kapcsolatok az életedben, akkor arra biztatlak, hogy ragadd meg, amit Jézus itt mondott, hogy menjél ő hozzá. Keressed meg őt, és ő nyugalmat ad neked. Ha az élet számodra a küzdelmet jelenti, a szenvedést jelenti, akkor meg kell, hogy változtasd a gondolkodásmódodat Isten szavának megfelelően. És Isten pedig az életet ajándékként adta a számodra, azért, hogy élvezd az életet.

0: hogy örömöt lejjél benne. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ezt a János 10:10-ben olvashatjuk. Isten megadott mindent ahhoz, hogy örömöd legyen az életedben. Megajándékozott mindennel az élethez és az ő szolgálatához is. A 2 Péter 1:3-ban azt olvashatjuk. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez és Isten szolgálatához szükséges. Úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket. Tehát Isten hatalma megajándékozott bennünket mindennel az élethez és Isten szolgálatához. És hogy hogyan tudjuk ezt meglátni? Hogyan tudjuk megismerni, hogy mi az, amit nekünk ajándékozott? Hát úgy, hogy az ő szavát tanulmányozzuk. Az, hogy egyre inkább, egyre jobban és jobban megismerjük őt. Ahogy olvassuk a Bibliát, meglátjuk, hogy ki ő valójában. Meglátjuk, hogy milyen hatalmas ő. Meglátjuk az ő ajándékait. Meglátjuk az ő kegyelmét. És ezt meg tudjuk ragadni így, a saját életünkre nézve. És buzdítalak arra, hogy tanulmányozz Istennek a szavát, hogy olvasd a Bibliát, azért, hogy még jobban megismerd Istent, még jobban megismerd az ő szeretetét, az ő kegyelmét, hogy lássad azt az örökséget, amit Jézus Krisztusban neked adott. Ahogy tanulmányozod Isten szavát, örömtelivé válik az életed, kiteljesedik az életed. És ez nagyon jó. Én elmondanék most egy imát, ha úgy gondolod, hogy egyetértesz vele, akkor mondjál rá áment. Drága Uram, köszönöm az élet ajándékát. Köszönöm, hogy mindent megadtál az élethez és a te szolgálatodhoz, a te szavad által. Ahogy tanulmányozom a te beszédedet a mai napon, felfedezem az örökségemet Krisztusban, ezért örömteli az élet számomra. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
1: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 104. Zsoltár. Áldjad én lelkem az Urat. Uram, én Istenem, nagy vagy Te. Igen, ékességet és fenséget öltöztél magadra. Aki körülvette magát világossággal, mint egy öltözettel, és kiterjesztette az egeket, mint egy kárpitot. Aki vizeken építi fel az ő palotáját, a felhőket rendeli az ő szekerévé, és a szeleknek szárnyain jár. Aki a szeleket teszi követeivé, és lángoló tüzet pedig szolgáivá. Ő alapította a földet az ő oszlopain, és nem mozdul az meg soha örökké. Vízáradattal, mint egy ruhával borítottad be azt, a hegyek fölött is vizek álltak. Egy kiáltásodtól eloszlottak, és mennydörgésednek szavától szétriadtak. Hegyek emelkedtek föl, és völgyek szálltak alá arra a helyre, amelyet elkészítettél nekik. Határt vetettél, amelyet át nem hágnak. Nem térnek vissza a földnek elborítására. Aki elbocsátod a forrásokat a völgyekbe, hogy fordjogáljanak a hegyek között. Hogy megitassák a mezőnek minden állatját, a vadszamarak is megoltsák a szomjúságukat. Mellettük laknak az égnek madarai, az ágak közül hangicsálnak. Aki megöntözi a hegyeket az ő palotájából. A te munkáidnak gyümölcséből megelégítetik a föld. Aki füvet sarjaszt a barmoknak és növényeket az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből, és bort, amely megvidámítja a halandónak szívét, fényesebbé teszi az orcát az olajnál, és kenyeret, amely megerősíti a halandónak szívét. Megelégítetnek az Úrnak fái. A Libanon cédusai, amelyeket plantált, amelyeken madarak fészkelnek, a gólya, amelynek a ciprusok a háza, a magas hegyek a vadkecskéknek, a sziklák a hörcsögöknek menedéke. Teremtett holdat ünnepeknek mutatására, a napot, amely lenyugvását tudja. Szerzett sötétséget, hogy éjszaka legyen, amelyben szétjárnak a mező összes vadjai, az oroszlánkölykök, amelyek ordítanak a prédáért, sürgetve Istentől az eledelüket, ha föl kell a nap, elrejtőznek, és hajlékaikba heverésznek. Az ember munkájára megy ki, és az ő dolgára mind estig. Mi számtalanok a te műveid, Uram! Mindazokat bölcsen alkottad meg, és betelt a föld a te gazdagságoddal. Ez a nagy és széles tenger, itt vannak benne a megszámlálhatatlan csúszók, apró állatok nagyokkal együtt, amott gályák járnak, és cethal, amelyet azért formáltál, hogy játszadozzon benned. Mindazok te rád néznek, hogy megadjad eledelüket alkalmas időben. Te adsz nekik, és ők betakarítják. Megnyitod a kezedet, és megtelnek a te jóvoltoddal. Ha elfordítod orcádat, megháborodnak, elveszed a lelküket, kimúlnak és porrá lesznek újra. Kibocsátod a te szellemedet, megújulnak és újjáteszed a földnek színét. Legyen az Úrnak dicsőség örökké, örvendezzen az Úr az ő teremtményeiben. Aki ha rátekint erre a földre, megrendül az, megilleti a hegyeket és füstölögnek azok. Éneklek az Úrnak egész életemben. Zengedezek az én Istenemnek, amíg vagyok. Legyen kedves neki az én rebegésem. Örvendezem az Úrban. Vesszenek el a bűnösök a földről, és a hitetlenek ne legyenek többé. Áldjad én lelkem az Urat, és dicsérjétek az Urat.
0: A 104. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tínédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tínédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri úr, itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokszor a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést, ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, addigra kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcsa van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni. És Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, agyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet. És az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét, vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít, vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. Amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk, az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a János apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvében, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem tölts el egy cukrászdába, menjünk el csak egy órára, csak mi ketten. Akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelvelő jön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tudsz zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyocskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor megdögönyözöl, amikor birkózunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Rossz Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenévesekkel találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból még kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
2: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
2: Tehát miért ne? Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya szeretlek, vagy apa szeretlek téged.
1: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
2: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
2: Gyakoroljuk.
1: Gyakoroljuk. Köszönöm.
2: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszió vezetővel.
3: Most következik. Reggeli kávé mellé. Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
4: A mai napon a Róma 6.23-at olvasom fel. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten téged nem egy küszködéssel és szenvedéssel teli életre hívott el, nem nyomorúságra, nem szegénységre, nem szükségekre, nem elnyomásra, nem betegségre. Hogyha így gondolkodsz az életedről, akkor ez egy rossz gondolkodásmód. Jézus azt mondja a Máté 11.28-ban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Tehát, hogyha te így érzed magad, hogy elfáradtál az élet dolgaiban, elfáradtál az anyagi biztonság megtalálásában, elfáradtál a betegségben, ami gyötört eddig, elfáradtál a kapcsolatokban, úgy látod, hogy nem élők a számodra, vagy megtörtek kapcsolatok az életedben, akkor arra biztatlak, hogy ragadd meg, amit Jézus itt mondott, hogy menjél ő hozzá. Keressed meg őt, és ő nyugalmat ad neked. Ha az élet számodra a küzdelmet jelenti, a szenvedést jelenti, akkor meg kell, hogy változtasd a gondolkodásmódodat Isten szavának megfelelően. És Isten pedig az életet ajándékként adta a számodra, azért, hogy élvezd az életet, hogy örömöt leél benne. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Ezt a János 10.10-ben olvashatjuk. Isten megadott mindent ahhoz, hogy örömöd legyen az életedben. Megajándékozott mindennel, az élethez, és az ő szolgálatához is. A 2 Péter 1.3-ban azt olvashatjuk. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez és Isten szolgálatához szükséges. Úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket. Tehát Isten hatalma megajándékozott bennünket mindennel az élethez és Isten szolgálatához. És hogy hogyan tudjuk ezt meglátni? Hogyan tudjuk megismerni, hogy mi az, amit nekünk ajándékozott? Hát úgy, hogy az ő szavát tanulmányozzuk. Az, hogy egyre inkább, egyre jobban és jobban megismerjük őt. Ahogy olvassuk a Bibliát, meglátjuk, hogy ki ő valójában. Meglátjuk, hogy milyen hatalmas ő. Meglátjuk az ő ajándékait. Meglátjuk az ő kegyelmét. És ezt meg tudjuk ragadni így, a saját életünkre nézve. És buzdítalak arra, hogy tanulmányozz Istennek a szavát, hogy olvasd a Bibliát, azért, hogy még jobban megismerd Istent, még jobban megismerd az ő szeretetét, az ő kegyelmét, hogy lássad azt az örökséget, amit Jézus Krisztusban neked adott. Ahogy tanulmányozod Isten szavát, örömtelivé válik az életed, kiteljesedik az életed. És ez nagyon jó. Én elmondanék most egy imát, ha úgy gondolod, hogy egyetértesz vele, akkor mondjál rá áment. Drága Uram, köszönöm az élet ajándékát. Köszönöm, hogy mindent megadtál az élethez és a te szolgálatodhoz, a te szavad által. Ahogy tanulmányozom a te beszédedet a mai napon, felfedezem az örökségemet Krisztusban, ezért örömteli az élet számomra. Jézus nevében. Amen.
3: Szól a Biblia.
0: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sansz műsorán.
5: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. Első fejezet. Üdvözlet Páltól, aki Isten akaratából, Jézus Krisztus apostola, és Timóteus testvértől, Isten Kolosszében élő népének, akik hűséges testvéreink Krisztusban. Atyánk, az Isten, adjon nektek kegyelmet és békességet. Hálát adunk Istennek, a mi Úrunk Jézus Krisztus Atyának minden egyes alkalommal, amikor értetek imádkozunk. Hálát adunk, mert hallottuk, hogy hisztek Krisztus Jézusban, és igazán szereditek Isten minden gyermekét. Ez a hit és szeretet pedig abból a reménységetekből fakad, amely a mennyben van félretéve a számotokra. Erről a reménységről akkor hallottatok először, amikor az igazság üzenetét, az örömhírt megismertétek. Ez az üzenet hozzátok is eljutott, akárcsak a többi néphez szerte a világon. Igen, az örömhír egyre jobban terjed és mindenhol jó eredményeket hoz. Nálatok is így van ez, amióta csak hallottátok, és igazán megismertétek Isten kegyelmét. Ezt az örömhírt Epafrásztól, szeretett szolgatársunktól hallottátok először. Ő hűségesen szolgálja Krisztust a ti javatokra. Tőle hallottuk, milyen erős isteni szeretet van bennetek a Szent Szellem által. Ezért, amióta csak hallottuk felőletek ezt a sok jó hírt, szüntelen imádkozunk értetek. Azt kérjük Istentől, hogy akaratának teljes megértése által töltsön be titeket mindenféle szellemi bölcsességgel és megismeréssel. Akkor az életetek méltó lesz az Úrhoz, sok örömöt szerez neki, mindig sokféle jó dolgot visztek véghez, és egyre jobban és mélyebben megismeritek az Istent. Azt kérjük, hogy Isten a saját dicsőségének hatalma szerint erősítsen meg benneteket minden tekintetben, hogy álhatatosan és türelmesen ki tudjatok tartani minden körülmények között, sőt, mindezt örömmel és háladással tegyétek. Igen, adjatok hálát az Atyának, aki alkalmassá tett benneteket arra, hogy részt vegyetek abban az örökségben, amit Isten készített el a világosságban élő népe számára. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át szeretett fia királyságába. Ő általa, a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk a bűneinkre bocsánatot. Istent nem láthatja egyetlen ember sem. Jézus azonban pontosan megmutatja, hogy Isten milyen. Jézus följebb való minden teremtett lénynél. Azért van ez így, mert Isten Jézus által teremtett meg mindent a mennyben és a földön, minden látható és láthatatlan lényt, még a trónokat, uraságokat, uralkodókat és fejedelmeket is. Isten mindezeket a fia közreműködésével és fia számára teremtette. A fiú minden teremtményért előbb létezett, és hatalmával ő tartja fenn az egész világ mindenséget. Ő a feje a testnek, vagyis a gyülekezetnek. Ő a forrása mindennek, ő a legelső, aki a halálból föltámadt. Ezért mindenben és minden tekintetben övé az első hely. Mert Isten úgy látta jónak, hogy az ő teljessége éljen a fiúban. És a fiú által kössön békét mindenkivel, aki a földön vagy a mennyben lakik. Isten ezt a békét Jézus vére által kötötte meg, amikor Jézus meghalt a kereszten. Ti régen távol éltetek Istentől. Gondolkodásotok szerint és gonosz tetteitek miatt Isten ellenségei voltatok. De Jézus most mégis kibékített benneteket Istennel. Ez Jézus Krisztus halála által történt, amikor Jézus itt élt a földön emberi testben. Isten ezt azért tette, hogy szentek, hibátlanok és ártatlanok legyetek, amikor majd maga elé állít benneteket. Jézus Krisztus ezt valóban meg is fogja tenni, ha mindvégig kételkedés nélkül és szilárdan bíztok benne, és belekapaszkodtok abba a reménybe, amit az örömhír adott nektek. Ezt az örömhírt, amelynek én, Pál, a szolgája lettem, már szerte az egész világon mindenkinek hirdetik. Annak ellenére, hogy most értetek, testi szenvedéseket kell elviselnem, mégis örülök. Ugyanis még sok olyan dolog van, amit Krisztusnak el kell szenvednie a testében, vagyis a gyülekezetben. Én pedig elfogadom azt, ami ebből nekem jutott. És elszenvedem ezeket a dolgokat az én testemben, az ő testéért. Ezt a testet, a gyülekezetet szolgálom Isten megbízása alapján, amelyet a ti érdeketekben adott nekem. Igen, Isten rám bízta, hogy üzenetét teljesen megismertessem veletek. Ez az üzenet pedig az a titkos igazság, amely a korábbi korszakokban és nemzedékek elől el volt rejtve. Most azonban Isten megmutatta az övéinek. Ugyanis azt akarta, hogy népe világosan megértse, milyen nagy és dicsőséges ez a titkos igazság a nem zsidó emberek között. Ez a titkos igazság pedig maga Krisztus, aki bennetek lakik. Ő a mi egyedüli reménységünk arra nézve, hogy majd részt vehetünk Isten dicsőségében. Mi Krisztust ismertetjük meg mindenkivel. Mindenféle bölcsességgel tanítunk, biztatunk és figyelmeztetünk minden embert, hogy amikorra majd Isten színe elé kerül, addigra már elérje Krisztusban a teljességet. Ez a célja minden fáradozásomnak, és ezért küzdök Krisztus erejével, amely erőteljesen működik bennem.
6: Pál Kolossebeliekhez írt levelének első része hangzott el.
3: Ez volt a Szól a Biblia.
7: Részletek a Szentírásból.
8: Ez a Rádió Sansz.
7: Ez volt.
3: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
8: Reggeli Kávé Mellé.
7: Egy friss üzenet neked.
8: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: A mai napon a Róma 6.23-at olvasom fel. Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Jézus Krisztusban. Isten téged nem egy küszködéssel és szenvedéssel teli életre hívott el. Nem nyomorúságra, nem szegénységre, nem szükségekre, nem elnyomásra, nem betegségre. Hogyha így gondolkodsz az életedről, akkor ez egy rossz gondolkodásmód. Jézus azt mondja a Máté 11.28-ban, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok nektek. Tehát, hogyha te így érzed magad, hogy elfáradtál az élet dolgaiban, elfáradtál az anyagi biztonság megtalálásában, elfáradtál a betegségben, ami gyötört eddig, elfáradtál a kapcsolatokban, úgy látod, hogy nem élők a számodra, vagy megtörtek kapcsolatok az életedben, akkor arra biztatlak, hogy ragadd meg, amit Jézus itt mondott, hogy menjél ő hozzá. Keressed meg őt, és ő nyugalmat ad neked. Ha az élet számodra a küzdelmet jelenti, a szenvedést jelenti, akkor meg kell, hogy változtasd a gondolkodásmódodat Isten szavának megfelelően. És Isten pedig az életet ajándékként adta a számodra, azért, hogy élvezd az életet, hogy örömöt leéljél benne. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Ezt a János 10.10-ben olvashatjuk. Isten megadott mindent ahhoz, hogy örömöd legyen az életedben. Megajándékozott mindennel, az élethez, és az ő szolgálatához is. A 2 Péter 1.3-ban azt olvashatjuk. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez, és Isten szolgálatához szükséges. Úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket. Tehát, ötört eddig. Elfáradtál a kapcsolatokban, úgy látod, hogy nem élők a számodra, vagy megtörtek kapcsolatok az életedben. Akkor arra biztatlak, hogy ragadd meg, amit Jézus itt mondott, hogy menjél ő hozzá. Keressed meg őt, és ő nyugalmat ad neked. Ha az élet számodra a küzdelmet jelenti, a szenvedést jelenti, akkor meg kell, hogy változtasd a gondolkodásmódodat Isten szavának megfelelően. És Isten pedig az életet ajándékként adta a számodra, azért, hogy élvezd az életet, hogy örömöt leéljél benne. Jézus azért jött, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Ezt a János 10.10-ben olvashatjuk. Isten megadott mindent ahhoz, hogy örömöd legyen az életedben. Megajándékozott mindennel, az élethez, és az ő szolgálatához is. A 2 Péter 1.3-ban azt olvashatjuk. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez, és Isten szolgálatához szükséges. Úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket.

0: azért, hogy élvezd az életet, hogy örömöt lejjél benne. Jézus azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Ezt a János 10:10-ben olvashatjuk. Isten megadott mindent ahhoz, hogy örömöd legyen az életedben. Megajándékozott mindennel, az élethez és az ő szolgálatához is. A 2 Péter 1:3-ban azt olvashatjuk. Az ő isteni hatalma mindennel megajándékozott bennünket, ami az élethez és Isten szolgálatához szükséges. Úgy kapjuk meg ezeket, hogy egyre jobban és jobban megismerjük őt, aki a saját dicsőségével és csodálatos tetteivel hívott el bennünket. Tehát Isten hatalma megajándékozott bennünket mindennel az élethez és Isten szolgálatához. És hogy hogyan tudjuk ezt meglátni? Hogyan tudjuk megismerni, hogy mi az, amit nekünk ajándékozott? Hát úgy, hogy az ő szavát tanulmányozzuk. Az, hogy egyre inkább, egyre jobban és jobban megismerjük őt. Ahogy olvassuk a Bibliát, meglátjuk, hogy ki ő valójában. Meglátjuk, hogy milyen hatalmas ő. Meglátjuk az ő ajándékait. Meglátjuk az ő kegyelmét. És ezt meg tudjuk ragadni így, a saját életünkre nézve. És buzdítalak arra, hogy tanulmányozz Istennek a szavát, hogy olvasd a Bibliát, azért, hogy még jobban megismerd Istent, még jobban megismerd az ő szeretetét, az ő kegyelmét, hogy lássad azt az örökséget, amit Jézus Krisztusban neked adott. Ahogy tanulmányozod Isten szavát, örömterivé válik az életed, kiteljesedik az életed. És ez nagyon jó. Én elmondanék most egy imát, ha úgy gondolod, hogy egyetértesz vele, akkor mondjál rá áment. Drága Uram, köszönöm az élet ajándékát. Köszönöm, hogy mindent megadtál az élethez és a te szolgálatodhoz, a te szavad által. Ahogy tanulmányozom a te beszédedet a mai napon, felfedezem az örökségemet Krisztusban, ezért örömteli az élet számomra. Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt a reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez, második fejezet. Testvéreim, akarom, hogy tudjatok róla, milyen sokat küzdök értetek, meg mindazokért a Laodicea városában és máshol élőkért, akik személyesen nem is ismernek engem. Azért küzdök, hogy mindannyian fölbátorodjanak, és az isteni szeretet összekösse őket. Azt akarom, hogy megtapasztalják a valódi megértésből származó bizonyosságot. Azért küzdök, hogy egyre mélyebben megértsék az Isten titkos igazságát, ami nem más, mint maga Krisztus. Benne rejtette el Isten a bölcsesség és a tudás minden kincsét. Mindezt azért mondom, hogy senki se tudjon benneteket becsapni olyan tanításokkal, amelyek jónak látszanak, de valójában hamisak. Testben ugyan most távol vagyok, szellemben azonban ott vagyok veletek, és örülök, mert látom, hogy rend van köztetek, és rendíthetetlenül bíztok Krisztusban. Éppen ezért, mivel befogadtátok Jézust, mint Krisztust és Urat, egész életmódotokat igazítsátok hozzá. Mélyen gyökerezzetek bele Krisztusba, és ő legyen az a szilárd alap, amelyre életetek fölépül. Erősödjön meg a benne való hitetek, és mindenben szüntelen adjatok hálát Istennek, ahogyan azt tanították is nektek. Vigyázzatok, nehogy valaki félrevezessen benneteket okoskodással, csalóka és értelmetlen elméletekkel, amelyeket emberek találnak ki. Ezek a dolgok csupán a hitetlenek haszontalan gondolatai, és nem Krisztustól származnak. Mert Jézus Krisztusban él az Isten egész teljessége testi alakban. Ti is Krisztusban teljesedtetek be, aki az összes uralkodó és fejedelem fölött uralkodik. A benne való hitáltal benneteket is körülmetéltek, de ezt nem emberek tették veletek, hanem maga Krisztus. Ezzel a körülmetéléssel levetettétek a régi emberi természetet. Ez akkor történt, amikor bemerítkeztetek, és ezzel Krisztussal együtt eltemettek benneteket. Ugyanakkor azonban Krisztussal együtt föl is támasztott benneteket Isten, mert hittetek az ő hatalmában, amelyet akkor mutatott meg, amikor föltámasztotta Krisztust a halottak közül. Ti ugyanis szellemileg halottak voltatok a bűneitek miatt, és azért, mert a régi emberi természet uralkodott rajtatok. Isten azonban Krisztussal együtt nektek is új életet adott, miután megbocsátotta minden bűnünket. Az adósság listát, amely felsorolta azokat a dolgokat, amelyeket Isten törvényei ellen tettünk, Isten odaszegezte a keresztre. Így ez az adósságlista többé már nem érvényes, mert Isten végérvényesen keresztül húzta. Isten a szellemi fejedelemségeket és uralkodókat Krisztus keresztje által megfosztotta hatalmuktól. Megmutatta az egész világnak, hogy most már erőtlenek, amikor fölvonultatta őket diadalmenetében, mint győztes hadvezér az ő fogjait. Ezért ne engedjétek, hogy bárki is elítéljen benneteket amiatt, hogy mit tesztek, vagy isztok, vagy a zsidóvallási ünnepekkel kapcsolatban mit tesztek. Ilyenek például az újhold ünnepe, vagy a szombat ünnepe. Mindezek a vallási ünnepek és szokások csak árnyékai a közeledő valódi dolgoknak. De a valóságos dolgok Jézus Krisztusban vannak. Ne veszítsétek el a győztesnek járó jutalmatokat olyan emberek miatt, akik élvezik az alázatoskodást, az angyalokat tisztelik, és mindig a látomásaikról beszélnek. Ezek minden ok nélkül többnek mutatják magukat, mint amik, mert régi emberi természetük szerint gondolkodnak. Az ilyenek nem ragaszkodnak a fejhez, vagyis Krisztushoz. pedig Krisztus kapcsolja és tartja össze a test részeit, az izületek és az inak által. Ugyanis így növekszik a test, amelyet Isten nevel föl. Mivel Krisztussal együtt ti is meghaltatok, ezért felszabadultatok ennek a világnak a haszontalan tanításai alól. Akkor miért viselkedtek úgy, mintha még mindig ehhez a világhoz tartoznátok? Miért követtek olyan szabályokat, amelyek azt mondják, ne vedd a kezedbe, ne egyél ilyet, még csak hozzá se érj? Hiszen ezek olyan dolgokra vonatkoznak, amelyek elhasználásra, megevésre valók, és nem maradnak itt sokáig. Ha ilyen szabályokat akartok betartani, akkor csak emberek tanításait és parancsait követitek, és nem Isten gondolatait. Ezek a szabályok bölcs dolgoknak látszanak, de csak a vallásoskodásra valók, amit emberek találtak ki, amire jellemző a hamis alázatoskodás és a test gyötrése. De igazából semmi hasznuk sincs, mert a régi emberi természet kívánságainak kielégítését szolgálják.
4: Pál kolossebeliekhez írt levelének második része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 3. fejezet. Mivel Krisztussal együtt ti is föltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek. Hiszen meghaltatok, és az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik mindenki előtt, akkor vele együtt ti is dicsőségben megjelentek. Ezért öldököljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását. A szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlen emberekre. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühösködjetek, ne mondjatok vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, és ne káromkodjatok. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a régi ember szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak minden szokását is. Viszont föl is öltöztétek az új embert, aki állandóan megújul. Így egyre inkább hasonlít az ő teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban meg is ismeri őt. Ebben az új állapotban már nem az a fontos, hogy valaki eredetileg zsidó vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, külföldi, idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad ember. Csak maga Krisztus a fontos. Csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származzanak is. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak és türelmesek. Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket. Viseljétek hát el egymást. Bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus testének tagjai vagytok. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt. Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel. Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat és a Szent Szellemtől származó énekeket. Mindent, amit csak tesztek vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyétek és mondjátok. Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának. Asszonyok, éljetek a férjetek fönnhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak. Ti férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük. Ti gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, amikor nem látnak benneteket. Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik az Úr iránti tiszteletből. Minden munkátokat szívvel, lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket. Mennyei örökséget kaptok tőle. Krisztus szolgáljátok, mert ő a ti igazi uratok. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.
4: Pál Kolossebeliekhez írt levelének harmadik része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Pál apostol levele a kolosszebeliekhez. 4. fejezet. Ti pedig, akiknek szolgáitok vannak, bánjatok jól és igazságosan velük, hiszen nektek is van uratok a mennyben. Az Isten imádásában és az imádkozásban legyetek mindig kitartóak, éberek és hálás szívűek. Imádkozzatok értünk is, hogy Isten adjon nekünk alkalmat, hogy üzenetét elmondhassuk. Imádkozzatok, hogy elmondhassuk a titkos igazságot magáról, Jézus Krisztusról. Emiatt, a titkos igazság miatt vagyok most börtönben. Kérlek, imádkozzatok értem, hogy ezt a titkot úgy tudjam elmondani az embereknek, ahogyan kell. Bölcsen viselkedjetek azok között, akik még nem hisznek Jézusban, és jól használjátok ki az időtöket. Amikor velük beszéltek, legyetek mindig bölcsek és kedvesek hozzájuk. Akkor majd mindig tudni fogjátok, kinek mit is válaszoljatok. Tükikusz majd elmondja nektek, mi történt velem, és hogyan vagyok. Ő az én szeretett testvérem, aki az Úrnak hűségesen szolgál velem együtt. Éppen azért küldöm most őt hozzátok, hogy megtudjátok, mi van velünk, és így megvigasztaljon benneteket. Velem egy hűséges és szeretett testvérünk is, Onézimosz, aki közétek tartozik. Ők majd elmondanak nektek mindent, ami velünk történt. Köszönt benneteket Arisztarkosz, aki velem együtt raboskodik, és Márk, Barnabás unokatestvére is. Márkról már írtam nektek, fogadjátok őt szeretettel, amikor megérkezik hozzátok. A zsidók közül köszönt titeket Justus, akinek a másik neve Jézus. Csak ők dolgoznak velem együtt Isten királyi uralmának kiterjesztésében. Ők viszont valóban nagy vigasztalást jelentenek a számomra. Epafrász, aki közétek tartozik, szintén köszöntését küldi. Ő is Krisztus Jézus szolgája, aki imádságaiban állandóan küzd értetek. Azért imádkozik, hogy szellemileg érettek legyetek, és minden helyzetben egészen biztosan tudjátok, hogy mi az Isten akarata. Bizony, nagyon sokat fáradozik értetek és azokért is, akik Laodiciában és Hierápolisban laknak. Köszönt még benneteket Lukács doktor, ami kedves barátunk, és Démász is. Köszöntsétek a Laodiciában élő testvéreket, valamint Nimfát és a házánál levő gyülekezetet is. Miután fölolvastátok ezt a levelet, gondoskodjatok róla, hogy olvassák föl a Laodicea gyülekezetben is. Ti pedig vegyétek át és olvassátok fel azt a levelet, amit a laodiceai gyülekezetnek írtam. Mondjátok meg Archipposznak, legyen gondod arra a szolgálatra, amit az Úr bízott rád, és azt gondosan végezd. Ezt a köszöntést én Pál írom saját kezemmel. Emlékezzetek rám, mert most börtönben vagyok. Az Úr kegyelme maradjon veletek.
0: Pál kolossebeliekhez írt levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Sansz.
2: A következő percekben Steve Telcerov lelki gondozásról szóló tanítását hallhat.
3: This session's on counseling.
4: A lelki gondozásról fog szólni a következő tanítás.
3: So I need some help. If you guys would to get
4: egy kis segítséget szeretnék kérni.
3: We need a volunteer in a couple minutes.
4: Szükségünk van egy önkéntesre egy pár percre.
3: Yeah. Okay, good. Counseling is done everywhere.
4: Lelki gondozást mindenhol végeznek.
3: All the time.
4: Folyamatosan, mindenkor, minden időben.
3: We just don't call it counseling.
4: Csak nem mindig hívjuk lelki gondozásnak.
3: Great, great. Perfect. So this is the Sigmund Freud. That's correct. Yeah, this is the counseling couch.
4: Ez itt a lelki gondozásnak
3: a helye. At the end of the last school, we're going to take everybody to Lutz.
4: Az haladó iskola végre mindenkit elviszünk a
3: counseling couch to take home with you for your church.
4: Elviszünk a Lutz bútoráruházba, és ott vásárolhattok majd ilyen jó kis sezlonyokat, ami alkalmasak a lelki gondozásra. Persze ezt viccből mondom csak.
3: You know, counseling today takes place around kitchen tables.
4: A lelki gondozás az napjainkban
3: definitely on your mobile phone.
4: Vagy a konyhaasztal körül, vagy telefonon keresztül történik, vagy SMS-ben.
3: It takes place in coffee shops. In churches. In home groups.
4: Házi csoportokban, gyülekezetekben.
3: Driving in the car.
4: Autóvezetés közben.
3: My attempt is to maybe bring a little bit of a different approach to counseling today. It's not so much going to be about techniques.
4: Napjainkban véleményem szerint a tanácsadás az nem annyira a technikától függ.
3: There are some and they can be helpful, but they're not the point.
4: Ezen is múlnak dolgok, de nem ez a lényeg a dolog.
3: The question is not do I counsel.
4: A kérdés az nem az, hogy tanácsolok-e, tanácsokat adok-e valakinek.
3: Am I aware of what I'm counseling?
4: Hanem az a kérdés, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy mit tanácsolok, milyen tanácsokat adok másnak.
3: Psalm 1, turn to Psalm 1.
4: Az első Zsoltárhoz, ha megyünk, csak egy pillanatra, hogy megnézzünk néhány bibliai részt.
3: For example, the Psalm opens with this counsel. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked.
4: Úgy kezdődik ez az első Zsoltár, boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán.
3: Nor stand in the path of sinners or sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night.
4: Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
3: He'll be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers.
4: És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz.
3: So we're told not to walk in the counsel of the wicked.
4: Azt mondja itt nekünk, hogy ne járjunk a gonoszok tanácsán.
3: Which means we should walk in the counsel of the righteous.
4: Ami azt jelenti, hogy az igazak tanácsai szerint kell járnunk.
3: Turn to Romans chapter 16.
4: Lapozzunk a Róma levél 16. részéhez.
3: Romans 16. Notice what Paul says to the church in Rome.
4: Pál azt mondja itt a római gyülekezetnek.
3: He commends them actually with something really quite great.
4: Valami valóban nagyszerű dolgot javasol nekik, parancsol neki.
3: Take it as a goal for each of our churches and communities where we are.
4: Vigyük ezt magunkat célként a gyülekezeteink, közösségeink számára, honnan vagyunk.
3: Wait a minute, did I write? Oh, that's no, it's 14, I'm sorry. Well, he says, and concerning you, my brethren, I myself am convinced that you yourselves are full of goodness,
4: meg vagyok győződve,
3: filled with all knowledge,
2: Elhangzott Steve Telcerov lelki gondozásról szóló tanítása.
1: Ez volt a Neked Szól. Ez volt a Neked Szól. Aktuális bibliai tanítások.
0: Aktuális bibliai tanítások.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Steve Telcerov lelki gondozásról szóló tanítását hallhat.
3: A lelki gondozásról fog szólni a következő tanítás.
4: So I need some help. If you guys would,
3: egy kis segítséget szeretnék kérni.
4: We need a volunteer in a couple minutes.
3: Szükségünk van egy önkéntesre, egy pár percre.
4: Yeah. July? Yeah. Okay, good. Counseling is done everywhere.
3: Lelki gondozást mindenhol végeznek.
4: All the time.
3: Folyamatosan, mindenkor, minden időben.
4: We just don't call it counseling.
3: Csak nem mindig hívjuk lelki gondozásnak.
4: Great, great. Perfect. So this is the Sigmund Freud, that's correct. Yeah. This is the counseling couch.
3: Ez itt a lelki gondozásnak
4: a helye. At the end of the blast school, we're going to take everybody to Lutz.
3: Az haladó iskola végre mindenkit elviszünk elviszünk a Lutz bútoráruházba, és ott vásárolhattok majd ilyen jó kis sezlonyokat, ami alkalmasak a lelki gondozásra. Persze ezt viccből mondom csak.
4: You know, counseling today takes place around kitchen tables.
3: A lelki gondozás az napjainkban
4: definitely on your mobile phone.
3: Vagy a konyhaasztal körül, vagy telefonon keresztül történik, vagy SMS-ben.
4: It takes place in coffee shops.
5: Café house, espresso.
4: In churches. In home groups.
3: Házi csoportokban, gyülekezetekben.
4: Driving in the car.
3: Autóvezetés közben.
4: My attempt is to maybe bring a little bit of a different approach to counseling today. It's not so much going to be about techniques.
3: Napjainkban véleményem szerint a tanácsadás az nem annyira a technikától függ.
4: There are some and they can be helpful, but they're not the point.
3: Ezen is múlnak dolgok, de nem ez a lényeg a dolog.
4: The question is not do I counsel.
3: A kérdés az nem az, hogy tanácsolok-e, tanácsokat adok-e valakinek.
4: Am I aware of what I'm counseling?
3: Hanem az a kérdés, hogy tisztában vagyok-e azzal, hogy mit tanácsolok, milyen tanácsokat adok másnak.
4: Psalm 1, turn to Psalm 1.
3: Az első Zsoltárhoz, ha megyünk,
4: just a few minutes to
3: csak egy pillanatra,
4: look at a couple of biblical passages,
3: hogy megnézzünk néhány bibliai részt.
4: For example, the Psalm opens with this counsel. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked.
3: Úgy kezdődik ez az első Zsoltár, boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsán.
4: Nor stand in the path of sinners or sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night.
3: Bűnösök útján meg nem áll, és csúfolódók székében nem ül, hanem az Úr törvényében van gyönyörűsége, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.
4: He'll be like a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither, and in whatever he does, he prospers.
3: És olyan lesz, mint a folyóvizek mellé ültetett fa, amely idejekorán megadja gyümölcsét, és levele nem hervad el, és minden munkájában jó szerencsés lesz.
4: So we're told not to walk in the counsel of the wicked.
3: Azt mondja itt nekünk, hogy ne járjunk a gonoszok tanácsán.
4: Which means we should walk in the counsel of the righteous.
3: Ami azt jelenti, hogy az igazak tanácsai szerint kell járnunk.
4: Turn to Romans chapter 16.
3: Lapozzunk a Róma levél 16. részéhez.
4: Romans 16. Notice what Paul says to the church in Rome.
3: Pál azt mondja itt a római gyülekezetnek.
4: He commends them actually with something really quite great.
3: Valami valóban nagyszerű dolgot javasol nekik, parancsol neki.
4: Take it as a goal for each of our churches and communities where we are.
3: Vigyük ezt magunkat célként a gyülekezeteink, közösségeink számára, honnan vagyunk.
4: Wait a minute, did I write? Oh, that's no, it's 14, I'm sorry. Well, he says, and concerning you, my brethren, I myself am convinced that you yourselves are full of goodness,
3: meg vagyok győződve,
4: filled with all knowledge,
2: Elhangzott Steve Telcerov lelki gondozásról szóló tanítása.
0: Ez volt a Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszmű során.

0: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri úr, itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm most már sokszor a kedves hallgatókat.
1: Nagyon sok izgalmas témánk volt az elmúlt hetekben a rovataink kapcsán, és valahol azért mindig az a központi téma, hogy hogyan tudjuk a gyerekeinket, a fiataljainkat igazán szeretni, hogyan tudjunk közel kerülni hozzájuk, és egy jó pár évvel ezelőtt hallottuk először a szeretett nyelv, illetve szeretett nyelvek kifejezést, ma ez lesz a témánk.
2: Az egyik szerző így fogalmazott, hogy néha a tizenéves nevelő szülő úgy érzi, hogy elvesztette a kulcsot a gyerekeihez, és mire megtalálja a régi kulcsot, az igaz kiderül, hogy lecserélték az árat is.
1: Az igen.
2: És már az ár is megváltozott. Tehát nem csak a kulcssal van problémám, hanem az ár sem úgy működik. És Gary Chapman, amerikai családterapeuta, pszichiáter, rengeteg könyvet írt. A tavalyi évben volt lehetőségem az ő élettörténetét olvasni. És nagyon érdekes volt, hogy amikor katonák között volt, akkor a katonáknak adaptálta a szeretett nyelveket. Amikor iskolai közegben működött, akkor azt. Amikor gyülekezeti közegben, akkor írt az Isten szeretett nyelveiről, és hogy Isten beszéli a mi nyelvünket. Pünkösnek ez az egyik csodája, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta az Istennek az üzenetét, hogy magasztalják az Istent. Milyen jó lenne, hogyha mi is megtanulnánk a körülöttünk élő embereknek a nyelvén beszélni. És Chapman a könyveiben tovább megy, és azt mondja, hogy még ezekben a szeretett nyelvekben is különböző nyelvjárások vannak, és néha hasonlóak vagyunk, hogy az, ami nekünk erős, ahogy mi érezzük, vagy ahogy mi megtapasztaljuk a szeretetet, azt szeretnénk, hogy a másik is úgy tapasztalja meg, és ez nem mindig működik. És ő öt területet határoz meg, ami meghatározó lehet a szeretetünk kifejezésében. Az egyik az az elismerő szavak. Az, hogy hogyan beszélünk egymásról, tehát a dicséretnek a fontossága. A másik azt mondja, hogy valaki abban fejezi ki a szeretetét a másik felé, hogy ad neki valami ajándékot, tehát megajándékozza valamivel. Valakinek az kell, hogy akkor érzi a másiknak a szeretetét, hogyha testi kontaktus van, fizikai ölelés, nagyon dögönyözés, bármi, akkor abban. Valaki pedig a szívességek nyelvét ismeri, hogy milyen az, amikor valamit teszek a másiknak, olyat, amitől ő örülhet, amitől ő boldog lehet. És az ötödik, az pedig a minőségi idő. Az, hogy engem szeretsz, azt mutasd meg az idődben. Az, hogy egy embernek mi fontos, azt két helyen meg lehet mérni. Megnézed a naptárát, mivel tölti az idejét, és megnézed a csekkfüzetét, vagy pénz kivonatát, hogy mire költi a pénzét. És még egy dolog, hogy mire költi az erőforrásait, mire áldozza önmagát. Kevés ember aggódott még azon, hogy keveset voltam benne a cégnél túlórázni, de azon már többen aggódtak, hogy halálos ágyukon, hogy nem töltöttem elég időt a családommal, vagy a szeretteimmel. Chapman azt mondja, hogy a szeretett nyelvek azok olyanok, hogy megtanuljuk megismerni a másikat, és azt veszük észre, hogy egy vagy két dologra jobban reagál. Lehet ez az, hogy ha dicsérem, vagy leírom neki azt, hogy mennyire örülök, hogy ő a gyermekem, akkor az egészen másképp éli meg, mint hogyha csak veszek neki egy ajándékot. Azért, mert nem az a szeretett nyelve, hogy ő minden áron ajándékot kell adnia, vagy ajándékot kell kapnia. Az elismerő szavakról többször írtam már, megbeszéltünk itt a műsorban is, hogy nem mindegy, hogy bátorítólag beszélünk egymással, és a Szentírás azt mondja, hogy az élet és a halál van a nyelv hatalmában. A beszédünk épít, vagy rombol. A beszédünk életet hoz, vagy pedig halált hoz. És amikor az Isten megszólalt, akkor előállt a teremtett világ. Úgy teremtette Isten a világot, hogy szólt az Isten, hogy legyen világosság, és lett világosság. Szólt az Isten, hogy menjen külön a sötétség és a világosság. Szólt az Isten, és benépesítette az egész teremtett világot. Amikor az ember teremti meg, akkor elkezdi az agyagot gyúrni, és a saját leheletét leheli az emberbe. És valahol az Istentől kapott képességünk vagy hiányunk az abból fakad, hogy szükségük van mindannyiunknak a szeretetre. És ahogy már beszélgettünk korábban, hogy nem a has szeretetre, ez a feltételes szeretetre, vagy a mert szeretetre, ami érdekből fakad, hanem a feltétel nélküli, az elfogadó szeretetre van szükségünk. És hogyha ezt megismerjük, akkor tudunk ebből a szeretetből adni másoknak is. Azt mondja a Szentírás, hogy szeresd az Istent úgy, ahogy szereted, és szeresd fele barátodat, mint szereted magadat. De az Istent azért tudom szeretni, mert ő előbb szeretett engem. És az Isten megmutatta, hogy az ő lénye az, hogy szeret. Nem tud más lenni az Isten, mint szeretni. Azt mondja a Jánlapos apostol, hogy megismertétek az Istent, aki szeretett. És a Bibliának az egyik kulcsverse, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, az el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És hogy most a szeretetet Isten úgy fejezi ki, hogy megölel téged, akkor azt mondja a Biblia, hogy örül, amikor megölelhet az Isten. Közel jöhetsz hozzá az Istentől, és nem távol kell élnem az Istentől, hanem megölel. Vannak olyan emberek, akiket a lelki sérüléseik miatt nem lehet megölelni. Mert annyira falak vannak körülötte, hogy nem engedi, hogy megöleljék.
1: Ez azt jelenti egyébként, hogy nem ez az ő szeretet nyelve?
2: Lehet, hogy nem az ő szeretet nyelve, de lehet, hogy annyi sérülést kapott, hogy nem enged be abba a területbe. Az intimitás egy nagyon érdekes dolog, hogy Istennel való közösségre lett teremtve az ember, és az egymással való közösségre, de amint bejött a bűneset, ez az intimitás azonnal tönkrement, és elkezdődött a másiknak a hibáztatása. Nem én vagyok a hibás, hanem az asszony, akit te adtál, tehát valójában visszamegy az egész hibáztatási ciklus arra, hogy Isten, te vagy a probléma okozója.
1: Mi szülők hogyan tudjuk a gyerekünkben felismerni, hogy mi a szeretet nyelve? És hány éves korban? Mert lehet, hogy én azt gondolom, hogy 5 éves korában még más volt a szeretet nyelve, mint 15 éves korában pedig.
2: Biztos, hogy ilyen is van, tehát biztos, hogy változik a szeretet nyelvünk is. Chapman azt írja a könyvébe, hogy megfigyelésen keresztül, tehát megfigyelem, hogy ő hogyan reagál, illetve megfigyelem, hogy ő hogyan fejezi ki velém a szeretetét. Az, aki állandóan apa, rajzoltam neked valamit, apa, anya, figyelj, sütöttem egy sütit, kóstold meg, anya, most már írjuk be a naptárba, hogy nem csak munka megbeszélésed van, hanem én is létezek, és velem töltse le egy cukrászdába, menjünk el, csak egy órára, csak mi ketten, akkor még a többi tesó sem, akkor ott valószínű, hogy a minőségi idő, mint szeretett nyelv előjön. Aki azt mondja, anya, megcsináltam a fürdővizedet, hogy nyugodtan le tud zuhanyozni, még tettem bele olyan kis gyöngyöket, vagy golyócskákat is, hogy egy kicsit ellazulj. Ott a szívességek előjöhet. Akinek mindig valami kis ajándékot hajtogat, vesz, annak az ajándékozás, akinek az, hogy apa, úgy szeretem, mikor hogy megdögönyözöl, amikor birkozunk együtt. Ez egyfajta agresszió levezetés is, de van, akinek így töltődik föl a szeretet tankja. Ross Campbell foglalkozik ezzel a gondolattal, hogy aki azt mondja, hogy ha egy tizenévesnek nincs telle az érzelmi tartája, akkor ő folyamatos frusztrációja miatt önmagát és a környezetét is állandóan bántani fogja. Mikor ilyen bántó tizenéveseket találkozok, akkor nagyon sokszor azzal találkozok, hogy amúgy ő sem kapott szeretetet. Amúgy ő is tele van hiánnyal. És amikor ebből a hiányból még kellene adnunk, akkor van az, hogy a mínuszból nem tudunk pluszt adni.
1: Tehát akkor javaslod a szülőknek, hogy figyeljenek erre, és az 5 szeretett nyelv közül próbálják meg megállapítani, vagy lehet, hogy találnak egy hatodikat?
2: Van egy teszt is a Gary Chapman könyvében, ami segít nekünk, hogy megtaláljuk, hogy kire mi a jellemző. A másik pedig visszakérdezhetünk, hogy úgy láttam, olyan jól esett, amikor megöleltelek. Szereted, mikor megölellek?
1: Tehát mi megkérdezhetjük a gyerektől.
2: Tehát miért ne? Meg elmondhatom a gyereknek azt is, hogy nekem is jól esik, amikor azt mondod, hogy anya szeretlek, vagy apa szeretlek téged.
1: Tehát akkor az 5 szeretet nyelv a dicséret, a testi érintés, az ajándékozás, a szívesség és a minőségi idő.
2: Így van.
1: Így van. Akkor megtanultuk.
2: Gyakoroljuk.
1: Köszönöm.
2: A szeretet nyelvjárásában beszéljünk.
1: Köszönöm a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán. A
2: következő percekben Steve Telcerov házasság című tanítássorozatának harmadik részét hallhat.
3: I believe that there is a wealth of information and revelation available for us.
4: Hiszem, hogy nagyon sok kijelentés és nagyon sok információ elérhető a számunkra.
3: That can significantly improve our relationships.
4: Amelyek jelentősen javíthatnak a kapcsolatainkon.
3: And when we allow God the Holy Spirit to be our leader and our helper, our counselor.
4: És amikor megengedjük a Szent Szellemnek, hogy ő legyen a vezetőnk, a tanácsadónk,
3: He will show us what role we play in improving those relationships.
4: Akkor megmutatja nekünk, hogy mi a mi szerepünk a kapcsolataink javításában.
3: God wants to help us to work out of the center of what He's called the family.
4: Isten azt akarja, hogy annak alapján működjünk, aminek ő hívta el a családot.
3: This was His design that a man should leave his father and his mother.
4: Isten terve
3: and
4: volt,
3: cleave to his wife, and those two would become one flesh.
4: Hogy a férfi elhagyja az apját és az anyját és ragaszkodjon a feleségéhez és a kettő legyen egy testé.
3: And I think speaking to this subject, particularly in the countries that we represent.
4: És azt gondolom, hogy az, hogy erről a témáról beszélünk azokban az országokban, amelyeket itt képviselünk.
3: Hungary's emerging, Slovenia's emerging, Croatia, Montenegro's now coming out. Many of the Eastern European countries. This is a heartfelt need.
4: Magyarország is most van felemelkedőben, Szlovénia is, jön már Horvátország, már jönnek a montenegróiak is. Ezekben a volt kelet-európai szocialista országokban ez egy nagyon komoly szükség.
3: In all of our countries, the divorce rate is increasing.
4: Mindegyikünk országaiban növekszik a válások száma.
3: With that, there is an increasing number of social problems.
4: Ezzel egyre több a társadalmi probléma.
3: Increasing number of addictions and
4: egyre több
3: problems with depression, psychological issues.
4: Függőség és a depressziós emberek száma és a pszichológiai problémák száma is nő.
3: We found this in our own newspaper.
4: Ezt a
3: saját newspaper in Slovenia.
4: A szlovén újságunkban találtuk ezt.
3: My mother-in-law has a I've given her a job to do.
4: Adtam az anyusomnak egy feladatot.
3: She loves to read the newspaper.
4: Mert nagyon szeret újságot olvasni minden nap.
3: So to make her reading purposeful.
4: Tehát hogy legyen célja az olvasásának.
3: Whenever you find an article that says anything, any information about drug addiction or any other kind of addiction, cut it out.
4: Megkértem, hogy vágjon ki minden olyan újságcikket, amivel találkozik, ami a kábítószer függőségről vagy bármi egyéb függőségről szól.
3: I got a file about this thick that I gave to Matyáš and Magdalena, who are leading Teen Challenge in Slovenia.
4: És összejött egy ilyen vastag dossziényi anyag, amit odaadtam Matyásnak és Magdalénának, akik Szlovéniában a Teen Challenge-nek a munkáját vezetik.
3: And she keeps adding to their file more and more relevant information.
4: És egyre több aktuális információt szolgáltat az anyósom ehhez az adatbázishoz.
3: So if you read anything on the subject of marriage and family.
4: Úgy megkértem arra is, hogyha a család vagy a házasság témájáról olvas valamit.
3: Cut it out and give it to me.
4: Akkor vágja ki azt a cikket, adja oda nekem.
3: She came to my office and left me this picture that was in a magazine.
4: És egyik nap bejött az irodámba, és ezt a képet adta nekem oda, ami egy magazinból volt. Csak tudját, látjátok?
3: It was on the subject of the increase of divorce in Slovenia.
4: Szlovéniában a válások számának a növekedéséről szólt ez a cikk.
3: And this husband and wife are they're bitterly angry at each other, and they're dividing everything.
4: Férj és a feleség is rettetesen haragszanak egymásra, és éppen mindent elosztanak egymás között.
3: And the boy here at the top says, oh no, the parents are dividing, divorcing.
4: És fönt is a kisfiú azt mondja a képen, hogy jaj, ne, hát a szüleink elválnak, szétválnak.
3: And she says, yeah, lucky for us, there's two of us.
4: És a kislány azt mondja rá, igen, micsoda szerencse, hogy mi ketten vagyunk.
3: Cute story, huh?
4: Aranyos történet, nem?
3: So they didn't have to cut one of the kids.
4: Tehát így nem kellett egy gyereket félbevágni.
3: This kind of thing does great damage to the soul of any and every human being.
4: Az ilyen dolgok, események nagy kárt okoznak minden emberi lélekben.
3: And God wants to empower our relationships to avoid this kind of pain.
4: És Isten meg akarja erősíteni a kapcsolatainkat, hogy elkerüljük ezt a fajta fájdalmat.
3: Marriage and family is a very relative subject.
4: A házasság és a család, ez egy nagyon aktuális téma.
3: Now, I found another picture of a guy who really didn't understand his role
4: találtam egy képet egy másik fickóról, aki nem igazán értette, hogy mi a szerepe.
3: In empowering his wife.
4: Abban, hogy megerősítse a feleségét.
3: See, he drew a picture of her, and he said, you know, this is life before marriage.
4: Rajzolt egy képet a feleségéről, és azt mondta, ilyen az élet a házasságkötés előtt.
3: Beautiful.
4: Gyönyörű,
3: great looking lady. And then he says, yeah, but after marriage, everything kind of turns around and.
4: De valahogy úgy tűnik, hogy a házasságkötés után valahogy minden megfordul, és hát ez lesz belőle.
3: Not good.
4: Nem jó hozzáállás.
3: I mentioned to you before about when Barbara and I got married, I had.
4: Említettem már korábban, hogy.
3: While I had some communication skills in terms of speaking in an environment like this.
4: Barbarával összeházasodtunk, hát volt némi előadó készségem, mondjuk ilyen környezetben csoport előtt jól tudtam beszélni, kommunikálni.
3: My skill at speaking about my own emotions and thoughts, I was handicapped.
4: Elég béna voltam abban, hogy a saját gondolataimról vagy érzéseimről beszéljek.
3: Yeah. I had an emotional handicap. I was not well skilled in speaking from my heart or personally about things that I was thinking or feeling or struggling with.
4: Eléggé fogyatékos voltam az ilyen lelki dolgokban, nagyon nehezen tudtam beszélni arról, hogy mit érzek vagy mit gondolok, vagy nehezen beszéltem személyes dolgaimról.
3: So when my work or something was being frustrated, the thorns and thistles of life.
4: Tehát amikor a munkám vagy az élet valamilyen más ügyes bajos dolga gyötört engem,
3: were frustrating my work.
4: Amikor meghiúsult a munkában valamilyen törekvésem,
3: then I would have an emotional blackout.
4: Akkor így kifagytam szellemileg.
3: My face would go long.
4: Érzelmileg megnyúlt az arcom.
3: And everyone could read that there was something wrong.
4: És mindenki látta rajtam, hogy valami baj van.
3: But because I never gave an interpretation to the obvious problem that was on my face.
4: De mivel soha nem magyaráztam meg, hogy mi az a probléma, ami nyilvánvalóan kiürült az arcomra.
3: Everyone in the family was left to interpret and give their own interpretation to what was going on with me.
4: A család minden tagjára rá volt így bízva, hogy ő maga találja ki, hogy mit folyik velem kapcsolatban, mi zajlik bennem.
3: So my daughter would come to my wife and ask, "Mommy, what's wrong with Dad? Did I do something wrong?"
4: Tehát a lányom oda ment a feleségemhez, és azt mondja, "Mama, mi a baj a papával? Valami rosszat tettem?"
3: My little boy would ask, "Is Daddy angry with me?"
4: És a kisfiam is azt kérdezte, hogy rám haragszik a papa?
3: Of course, Barbara would also interpret wrongly.
4: But
3: she was the source of my obvious depression or anger or some other emotion.
4: Természetesen tévesen ő is azt értelmezte ebből, hogy ő az oka a haragomnak, vagy a nyomottságomnak, vagy bármi más negatív érzelmi helyzetemnek.
3: So my wife began to confront me about this problem I had.
4: Tehát a feleségem elkezdett szemben állítani engem ezzel a problémámmal. Ez egy valódi probléma volt.
3: And it took us years to work through until I began to communicate, put actual words to what I was feeling.
4: És évekbe tellett, hogy dolgoztunk azon, hogy eljussak odáig, hogy valóban szavakba tudjam önteni azt, amit valóban érzek.
3: Most women, that's very natural, it's very easy.
4: A legtöbb nőnek ez természetes módon megy.
3: I don't know how it is for the rest of the men in this room, but I find with the majority that I know of, this is a difficult task.
4: Nem tudom, hogy a teremben a többi férfi hogy van ezzel, de én azt találtam az általam ismert férfiakkal, hogy
3: my wife gave me something that really helped.
4: De a feleségem adott egy jó tippet, ami segített.
3: I found adjectives. You ever seen this?
4: Láttatok már ezt? Találtam olyan mellékneveket.
3: The title says, "How are you today?"
4: Az a címe a táblának, hogy hogy vagy ma.
3: And there's not one smiley on this that is the same.
4: Egyetlen egy arcoska sincs ezen a táblán, ami egyforma lenne.
3: And these are all adjectives to describe what's on the face of the smiley.
4: És itt mindegyik jelző azt magyarázza, vagy értelmezi, hogy mit fejez ki ennek az arcoskának a kifejezése.
3: Aggressive, in agony.
4: Vagy agresszív, vagy gyötrődik.
3: Anxious.
4: Vagy szorongó.
3: Apologizing, arrogant.
4: Kérő, gőgös.
3: Shy.
4: Félénk.
3: Bored. Careful.
4: Unatkozik.
3: Cold.
4: Óvatos.
3: Concentrated.
4: Hideg. koncentrál, összpontosít.
3: I thought, my goodness, I never knew there were so many adjectives to describe what I was feeling.
4: Arra gondoltam, hogy te jó, igen, sose gondoltam volna, hogy ennyi jelző van, ami leírhatja azt, hogy mit érzek.
3: Because what often happens is the absence of that communication leaves a vacuum for people to interpret.
4: Mert gyakran az történik, hogy amikor nincs értelmezve, hogy mi történik, akkor az emberekre van rábízva környezetre, hogy értelmezzék, hogy mi történik
3: in which
4: valakivel.
3: Almost 100% of the time they will interpret wrongly.
4: És szinte az esetek 100%-ában az kívülállók rosszul értelmezik azt, ami az arcomon van. És rájöttem, hogy ez nem sportszerű.
3: It's not fair to them.
4: Nem igazságos velük szemben.
3: And it's and they come to conclusions that I wouldn't want them to come to.
4: És az emberek olyan következtetésekre jutnak, amikre én nem akarom, hogy jussanak.
3: So I have to develop a skill in communication that my wife can help me learn.
4: Tehát ki kellett alakítanom magamban olyan kommunikációs képességeket, amelyeknek a megtanulásában a feleségem segít.
3: And being willing to learn that skill also increases my own sense of togetherness and connection with my spouse.
4: És az, hogy én tanulom ezeket a kommunikációs képességeket, fogásokat, segít nekem is jobban érezni, hogy egy vagyok a feleségemmel.
3: We're talking about skills that are not easily learned, but it can be.
4: Olyan képességekről beszélünk, amelyeket nem könnyű megtanulni, de lehet.
3: It takes time.
4: Idő kell hozzá.
3: But it's possible.
4: De lehetséges.
3: And there are skills and there are ways of relating to one another.
4: És vannak olyan képességek, olyan egymáshoz való kapcsolódási módok.
3: That literally increases our capacity to experience closeness in relationships.
4: Amelyek szó szerint növelik a képességünket arra, hogy a kapcsolatokban megtapasztaljuk a közelséget a másikkal.
3: And it makes our marriage a place that we can work from effectively.
4: És emiatt a házasságunk egy olyan bázis lesz, amiből kiindulva hatékonyan tudunk dolgozni.
3: Let me just remind everyone in this room, when you're 70 years old.
4: Szeretnék emlékeztetni mindenkit ebben a teremben, hogy amikor majd 70 évesek lesztek.
3: With whom are you going to be?
4: Kivel lesztek együtt?
3: Mm-hmm. And we said this often in our own home. I know that when
4: otthon is sokszor
3: leaving retirement, but in the end, it's going to be my wife and I who are going to be at the table together.
4: Én nem igazán hiszek a nyugdíjba menésben, de végső soron a feleségem is én leszünk azok, akik együtt fogunk ülni az asztalnál.
3: We'll be drinking coffee with Talk to Me, I'm Listening.
4: Ilyen kávét fogunk inni ilyen bögrékből, hogy beszélj hozzám, figyelek.
3: And hear me, people will come in and out of your life.
4: Emberek bejönnek az életünkbe és kimennek az életünkből.
3: They can enrich, they can also drain you.
4: És hogy gazdagíthatnak minket, vagy leszívhatják az erőnket.
3: But the one relationship that will be a constant is the one you share with your spouse.
4: De a házastársunkkal való kapcsolat az egyetlen, ami állandó.
3: And the one you have with God.
4: És az Istennel való kapcsolat.
3: Those two relationships you're responsible both to protect and to nurture regularly.
4: Kötelességünk ezt a két kapcsolatot őrizni és állandóan táplálni.
3: You neglect it, there will be consequences.
4: Hogyha elhanyagoljuk ezeket a kapcsolatokat, akkor ennek
3: következménye lesz. Nurture it, there will be consequences.
4: Hogyha táplálgatjuk őket, ennek is következménye lesznek.
3: In Ephesians chapter 5.
4: Az Efézus 5-ben.
3: We have a chapter on marriage.
4: Van egy fejezet a házasságról.
3: Drew's looked at it before. We're going to look at this one verse that talks about love and respect.
4: Drew már beszélt erről korábban, most a tiszteletről és szeretetről szóló verset fogjuk.
3: Ephesians chapter 5. Let's look at it together.
4: Az Efézus
3: starting in verse 21.
4: Ötöt nézzük meg a 21. verstől.
3: Be subject to one another in the fear of Christ.
4: Vessétek alá egymásnak magatokat Isten félelmében.
3: Wives, be subject to your own husbands as to the Lord, for the husband is the head of the wife, as Christ also is the head of the church.
4: Ti asszonyokat is saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, mert a férj feje a feleségének, mint a Krisztus is feje az egyháznak.
3: He himself being the savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives ought to be subject to their husbands in everything.
4: És ugyanő megtartója a testnek, de miképpen az egyház engedelmes a Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben.
3: Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself up for her, that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of the water with the word.
4: ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy ezt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével, a szó által.
3: That he might present to himself the church in all her glory, having no spot or wrinkle or any such thing, but that she might be holy and blameless.
4: Hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgyhogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgőzés vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent és fedhetetlen.
3: So husbands ought also to love their own wives as their own bodies. He who loves his own wife loves himself.
4: Úgy kell a férfiaknak szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdon testüket. Aki szereti az ő feleségét, önmagát szereti.
3: For no one ever hated his own flesh, but nourishes and cherishes it, just as Christ also does the church.
4: Mert soha senki az ő tulajdon testét nem gyűlölte, hanem táplálgatja és ápolgatja azt, miképpen az Úr is az egyházat.
3: Verse 31, for this cause a man shall leave his father and mother and shall cleave to his wife, and the two shall become one flesh.
4: A 31. vers, annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé.
3: This mystery is great, but I'm speaking with reference to Christ and the church.
4: Felette nagy titok ez, de én a Krisztusról és az egyházról szólok.
3: Nevertheless, let each individual among you also love his own wife, even as himself, and let the wife see to it that she respects her husband.
4: Hanem azért ti is egyen-egyen, kiki az ő feleségét úgy szeresse, mint önmagát, az asszony pedig meglássa, hogy félje a férjét.
3: We've noted already the trouble that exists in relationships because of the mark of sin.
4: Már beszélgetünk arról, hogy a kapcsolatokban milyen problémák vannak a bűn bélyege miatt.
3: We find a predominant problem in the life of many men where they are passive avoiders.
4: Láttuk, hogy sok férfi életében ott van az a probléma, ami miatt tétlenek és elkerülik a felelősséget.
3: The question is not do we avoid, the question is in what ways do we avoid.
4: Nem az a kérdés, hogy elkerüljük-e, hanem az, hogy milyen módokon kerüljük el.
3: A man can express avoidance for responsibility by being passive and weak. Like a little boy who needs a mother.
4: Egy férfi kifejezheti a felelősség elkerülését azzal, hogy tétlen és gyenge, mint egy kisfiú, akinek szüksége van az anyukájára.
3: Or he can express that passive avoidance in a more aggressive manner by being a macho who demands his rights.
4: Vagy ezt a tétlen elkerülést kifejezheti azzal is, hogy agresszív és macsót játszik, aki követeli a jogait.
3: And through that aggressiveness, he strikes fear in those who are around him to leave him alone.
4: És ezzel a támadó hozzáállással félelmet olt azokba, akik körülötte vannak, és ezért arra készíteti őket, hogy távol maradjanak
3: tőle. Those are two spectrums of actually expressing the same problem of being a passive avoider.
4: Végül is ugyanannak a problémának, tehát a tétlen felelősség kerülésnek a problémáját fejezi ki mind a két változatú viselkedés.
3: The call upon a man is to move into the life of his woman with loving responsibility and nurture.
4: A férfi elhívása az, hogy a házastársának az életébe szeretettel, felelősséggel és táplálással vegyen.
3: The mark of sin upon a woman is different.
4: A nőn másmilyen a bűnnek a pecsétje, nyoma.
3: We notice because of Adam's irresponsibility.
4: Tudjuk, hogy mivel Adam nem vállalta a felelősséget.
3: She could not trust him to act and move when she needed him.
4: Ezért Éva nem bízhatott Ádámban, hogy ő majd cselekszik és mozdul, amikor szüksége lesz rá.
3: So she's forced to take matters into her own hand and to control her environment and to manipulate when necessary.
4: Tehát Éva kénytelen a saját kezébe venni az eseményeket és uralkodni a saját környezete fölött, és a szükséges akkor manipulációt használni.
3: Because if he won't protect her, she will protect herself.
4: Mert hogyha a férfi nem védi meg, akkor majd ő megvédi önmagát.
3: So the mark of the sin upon a woman is her need to trust or the tendency to control and to manipulate.
4: Tehát az asszonyon az a bűnnek a nyoma, hogy vagy bíznia kell valakiben, vagy pedig irányítania kell az eseményeket és manipulációhoz kell folyamodnia.
3: And the call upon the woman is to move into the life of her man.
4: És az a nő elhívása, hogy úgy lépjen be a férje életébe.
3: To honor him, to respect him.
4: Hogy becsülje és tisztelje,
3: and to trust him.
4: És bízzon benne.
3: Now every man in this room wants to give the kind of behavior and environment where it makes it easy for her to trust you.
4: Ebben a teremben minden férfi olyan környezetet akar biztosítani, olyan feltételeket a feleségének, hogy annak könnyű legyen bíznia benne.
3: We find it very interesting when Paul speaks to this subject after quite an explanation of marriage, he summarizes it by saying this to the men and to the women.
4: Nagyon érdekes, hogy Pál miután elég hosszan magyarázott a házasság dolgairól, abban foglalja össze a férfi és a nő felelősségét, dolgát.
3: Men, love your wives.
4: Hogy férfiak, szeressétek a feleségeteket.
3: Women, respect your husbands.
4: Asszonyok, tiszteljétek a férjeteket.
3: These are two different expressions or attitudes or behaviors.
4: Ez két különböző kifejezési mód, vagy hozzáállás, vagy viselkedési mód.
3: A husband, a man, needs to experience respect from his wife apart from his performance.
4: A férfinak, a férjének, a feleségétől át kell élni a tiszteletet, ami felé árad, tekintet nélkül arra, hogy milyen teljesítményt nyújt.
3: And likewise, a woman must experience the love and nurturing and commitment of her husband apart from her performance.
4: És hasonlóképpen a feleségnek is át kell élnie, hogy a férje táplálgatja, szereti őt, és úgy viselkedik vele, ahogy kell, attól függetlenül, hogy ő hogyan teljesít.
3: A wife needs to feel loved apart from her performance.
4: Tehát a feleségnek éreznie kell, hogy szeretik a teljesítményétől függetlenül.
3: She just needs to be loved because she's important.
4: Csak azért kell, hogy szeressék, mert ő fontos.
3: Just needs to be loved because she's important. Important to who?
4: Fontos kinek?
3: To you.
4: Neked. Neked, a férjnek.
3: To you.
4: Neked.
3: A man must be respected apart from his performance.
4: A férfit is tisztelni kell a teljesítményétől függetlenül.
3: He needs respect simply because he's a man.
4: Egyszerűen azért van szüksége tiszteletre, mert ő férfi.
3: Let's use an example.
4: Használjuk egy példát.
3: Let's say a husband is supposed to be home. He's supposed to be home for dinner at 6:30. They were agreed.
4: Mondjuk a férjnek haza kéne érnie vacsorára este fél hétre, mert ebben megállapodtak a feleségével.
3: She's been cooking for the last hour, preparing a meal that he likes.
4: Az utóbbi egy órát azzal töltötte a feleség, hogy a férfi kedvenc ételét főzte meg.
3: Maybe throughout the day something has happened, there's a problem, something that needs to be fixed in the house.
4: Lehet, hogy a nap folyamán valami probléma történt, valami elromlott otthon, amit meg kell javítani.
3: But he's not paying very much attention to her.
4: De a férj nem nagyon figyel az asszonyra.
3: There's something broken downstairs in the basement and it needs fixing and she wants to tell him about it.
4: Valami elromlott az alaksorban, és az asszony szeretne erről beszámolni a férjének.
3: She has a need that only he can fulfill.
4: Van egy olyan szüksége a nőnek, amit csak ez a férj tud betölteni.
3: Or there's a challenge with the children, they had an argument, or something's happening in the school, and she has this deep need to be able to communicate this challenge with him.
4: Vagy egy kihívás érte az asszonyt a gyerekekkel kapcsolatban, mert azok vagy összevesztek, vagy az iskolában történt velük valami, és nagyon nagy szükség van az asszonynak arra, hogy erről beszélhessen a férjének.
3: He's been working all day.
4: A férfi meg egész nap dolgozott.
3: He's had to solve a half a dozen problems throughout the day.
4: Egész nap fél tucat problémát meg kellett neki oldani.
3: You know what leadership is?
4: Tudjátok, mi a vezetői feladat?
3: Leadership is basically two things.
4: A vezetői feladat alapvetően két részből áll.
3: It's warfare.
4: Egyrészt harc.
3: And problem solving.
4: Másrészt pedig probléma megoldás.
3: And if you don't like either one of those,
4: és ha e kettő közül valamelyiket nem szereted,
3: then you're going to have great troubles and challenges in leadership.
4: Akkor nagy problémáid és nagy kihívásaid lesznek a vezetői feladatodban.
3: Because that's what leadership is. It has to deal with warfare.
4: Mert hogy a vezetés ebből áll, hogy egyrészt harcol
3: and problem solving.
4: Másrészt problémákat kell megoldani.
3: And every man in this room, because you are the leader of your home.
4: Ebben a teremben minden férfi, mivel ő a családjában a vezető.
3: We all have to accept the responsibility and the challenge of moving in warfare for our family.
4: Illetve mi nekünk is vállalnunk kell a felelősséget, azért kötelességünket,
3: and
4: hogy harcba lépjünk a családunkért.
3: Providing answers to challenges and solving problems.
4: És a kihívásokra is válaszolnunk kell, és meg kell oldanunk problémákat.
3: That's why God says, if anybody lacks wisdom, let him ask and God will give it liberally.
4: Ezért mondja Jakab, hogyha valakinek nincs bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek
3: szükségeskedően
4: adja. Mert az ellenség fejetlenséget, káoszt hintett mindenfelé.
3: And there's a call upon us to move into that chaos and to bring order.
4: És az az elhívásunk, hogy belépjünk ebbe a káoszba, és ott rendet teremtsünk.
3: God doesn't want that chaos in your marriage or your family.
4: Isten nem akarja, hogy ez a káosz legyen a házasságunkban, vagy a családunkban.
3: Your house of peace is to be a place of order and harmony and rest.
4: A békesség háza, ahol te élsz, az a rendnek, a békességnek és az összhangnak a helyszíne kell, hogy legyen.
3: But that doesn't come by itself. That comes with a intentional, skillful responding to life and building that into your home.
4: De ez nem csak úgy magától történik meg, hanem szándékosan és képességekkel felruházva kell az élet dolgaival foglalkozunk ahhoz, hogy ilyen legyen a családunk.
3: So let's say the husband's not listening very well to what she wants to say.
4: Tehát lehet, hogy a férj nem elég jól figyel oda arra, amit a felesége mondani akar.
3: She has an unmet expectation.
4: Tehát a feleségben van egy nem betöltött elvárás.
3: She's disappointed with her husband.
4: És így az asszony csalódott a férjében.
3: Because she's disappointed, she feels unloved.
4: De mivel csalódott, ezért úgy érzi, hogy nem szereti a férj eléggé.
3: See, his lack of attention to her is saying something to her, you don't love me.
4: Tehát az, hogy nem figyel a feleségére, ez egy üzenetet közvetít a feleségnek, ami úgy fogalmazható meg, hogy nem vagyok fontos neked.
3: And it is then very natural for the woman to respond by acting disrespectfully to her husband.
4: És az, hogy nagyon természetes módon reagál erre úgy, hogy nem tisztelettel bánik a férjével.
3: Now when a man experiences disrespect,
4: és amikor egy férfi azt éli át, hogy nem tisztelik,
3: how is he going to act?
4: Hogy fog erre reagálni?
3: Naturally, he's going to act unlovingly.
4: Természetszerűleg, szeretetlenül.
3: You get men together, the language that men speak is a language of respect and honor.
4: Hogyha férfiak együtt vannak, akkor láthatjuk, hogy a férfiak a megbecsülésnek és a tiszteletnek a nyelvét beszélik.
3: And if one man speaks disrespectfully to another man,
4: hogyha egy férfi tiszteletlenül beszél egy másik férfival,
3: I watched this on the playground.
4: Ezt már megfigyeltem a játszótéren.
3: In front of my boy's school almost every day.
4: Majdnem minden nap látom ezt a fiaim iskolája előtt.
3: When one boy acts disrespectfully to another boy.
4: Amikor az egyik fiú tiszteletlenül bánik a másik fiúval.
3: It's only a matter of a few minutes before there's an argument or fists are flying.
4: Akkor csak pár perc kérdése, hogy vagy egy nagy vita alakul ki, vagy pedig ökölcsapások sújtódnak le.
3: And when a man experiences disrespect in the context of his marriage, he has only one of two responses.
4: És amikor egy férfi a házasságában tiszteletlenséget él át, akkor két módon reagálhat erre.
3: Either he's going to respond, those are fighting words.
4: Vagy visszavág szavakkal.
3: Or as most men are taught, they're going to do the honorable thing, and the honorable thing is to turn around and walk away.
4: Vagy a tiszteletre méltó változat az, amit a legtöbb férfinak tanítanak, az az, hogy sarkon fordul és távozik.
3: But if a man turns around and walks away,
4: de hogyha egy férfi sarkon fordul és elmegy,
3: he's saying something to his wife, and she's experiencing this as an unloving act.
4: Akkor ezzel egy üzenetet közvetít a feleségéhez, aki ezt szeretetlen cselekedetként értelmezi.
3: She develops a mentality, he doesn't love me, he develops a mentality, she's not respecting me.
4: És így az az, hogy meg kialakul az a hozzáállás, hogy a férjem nem szeret engem, a férjben meg kialakul az, hogy a feleségem nem tisztel engem.
3: And these are two felt needs, one in the woman, one in the man, that must be understood and must be responded to correctly.
4: A férfiban és a nőben is van egy érzett szükség, amiről tudnunk kell, amiről megfelelő módon kell reagálnunk.
3: God's design for men and women are very different.
4: Isten egészen más, hogy alkotta meg a férfit és a nőt.
3: For example, if we take the statement, we've heard this before.
4: Például, ha fogjuk ezt a mondatot,
3: the same words and put them in the mouth of a man and in the mouth of a woman, they're going to mean two different things.
4: Hogyha ugyanazokat a szavakat kimondja egy férfi vagy egy nő, két különböző dolgot fognak jelenteni.
3: If a man says,
4: ha egy férfi azt mondja,
3: goes into his room, I don't have any clothes to wear.
4: Ott áll a szekrénye előtt, nincs egy ruhám, amit fölvegyek.
3: What does that mean for him?
4: Akkor mit jelent ez? Hogy érti ezt a férfi?
3: They're all dirty. Nothing is washed, nothing is ironed.
4: Nincs semmi kimosva vagy kivasalva.
3: If those same words in the mouth of a woman.
4: Hogyha egy nő mondja ugyanezt.
3: Oh, I don't have anything to wear.
4: Nincs egy rongyom, amit fölvegyek.
3: Yep. That means she's tired of the clothes she has.
4: Ez azt jelenti, hogy elege van a meglevő ruháiból.
3: And I need something new.
4: Szüksége van valami újra.
3: Yeah. Same words, totally two different messages.
4: Ugyanazok a szavak, de két teljesen más üzenet mögöttük.
3: And because of these differences, we have many conflicts and misunderstandings.
4: És ezek miatt a különbségek miatt nagyon sok az összecsapás köztünk, és sok a félreértés.
3: Men and women are different.
4: Újra elmondjuk, hogy a férfi és a nő különbözik egymástól.
3: And we have to discover and understand that difference.
4: És fel kell fedeznünk és meg kell értenünk ezt a különbséget.
3: And then learn to work with each other based upon those differences.
4: Aztán meg kell tanulnunk egymáshoz ezeken az különbségeken alapulva viszonyulni.
3: We can create something within our marriage where we work together as a team.
4: És akkor létrehozhatunk valamit a házasságunkban, amiben egy csapatként dolgozhatunk együtt.
3: Women tend to be integrated persons.
4: Az hogy hajlamosak arra,
3: integrated.
4: Hogy ilyen egységes összeszedett személyiségek.
3: Please, this is not a criticism.
4: Ez nem kritika.
3: But usually women have difficulty separating their rational and their emotional capacities.
4: De általában a nőknek nehezükre esik, hogy az értelmi képességeiket és az érzelmi képességeiket elválasztják egymástól.
3: More connected than a man's.
4: Jobban össze vannak kapcsolva a személyiségük alkotó részei, mint a férfiaké.
3: And God made us this way.
4: És Isten alkotta ilyennek mind a két
3: felet. So as a result, when a woman is deeply hurt or offended,
4: tehát ennek eredményeképpen, amikor egy nőt mélyen megbotránkoztatnak vagy megsértenek,
3: what does she usually do?
4: Általában mit tesz egy nő ilyenkor?
3: She will usually cry.
4: Általában sír.
3: If not to you,
4: ha nem neked sír,
3: then somewhere.
4: Akkor valahol sír.
3: But she feels it emotionally.
4: De érzelmileg éli át a dolgot.
3: When a woman feels hurt, then she might say things to want to motivate her husband to love her back.
4: Amikor egy asszony sértve van, megbántva van, akkor megpróbál olyan dolgokat tenni, amikkel arra készteti a férjét, hogy szeresse.
3: But the man's made differently.
4: De a férfi máshogy van összerakva.
3: Because he is different, he interprets what she is saying differently.
4: Ezért másképpen értelmezi azt, amit a felesége tesz vagy mond.
3: He interprets her attempt to motivate him as disrespect.
4: Tiszteletlenségként értelmezi azt, hogy a felesége megpróbálja szeretetre ingerelni.
3: And when the man feels disrespected, his normal response is to withdraw.
4: És amikor egy férfi tiszteletlenséget él át, akkor erre a normális reagálása a visszavonulás.
3: But she interprets his withdrawing as an unloving act.
4: De a feleség a férfi visszavonulását szeretetlen cselekedetként értelmezi.
3: And when we as men clam up and say nothing,
4: és amikor mi férfiak visszavonulunk és nem mondunk semmit,
3: I did this so often early on in our marriage.
4: Korábban a házasságunkban ezt nagyon sokszor csináltam.
3: And it still happens to me, but Barbara is much more gracious.
4: Még mindig megtörténik ez velem, de Barbara most már sokkal kegyelmesebb.
3: When I clam up and say nothing, I'm screaming at her.
4: Mert amikor visszavonulok a némaságba, akkor ezzel mondok neki valamit, kiáltok felé valamit.
3: She knows this now, but early on it was different. I'm screaming to her, I don't love you.
4: Most már,
3: I'm not interested.
4: Most már tudja a feleségem, hogy hogyan értelmezze ez, de azt vonta le ezekből a dolgokból korábban, hogy nem szeretlek téged, nem vagy fontos nekem.
3: Today she's no longer insecure in that respect. We know that we love each other.
4: Most már nem bizonytalan a feleségem ebben a tekintetben, tudjuk, hogy szeretjük egymást.
3: But we have two different ways of communicating and we need help to find agreement and an open way of communicating with each other.
4: De most már kidolgoztuk ezeket a képességeket magunkban, és most már sokkal nyíltabb módon kommunikálunk egymással, és megértjük egymást jobban.
3: Yeah. Another difference.
4: Egy másik különbség.
3: Men are basically hunters and warriors.
4: A férfiak alapvetően vadászok és harcosok Isten terve szerint.
3: Because of this, we tend not to be so sentimental.
4: Ezért hajlamosak vagyunk, nem annyira érzelgősek lenni.
3: How many men in this room like romantic movies?
4: Ebben a teremben hány férfi szereti a romantikus filmeket?
3: Well, there might be a few.
4: Lehet néhány esetleg, nem baj, persze.
3: But how many women like The Lord of the Rings
4: és hány hölgy van,
3: many of the great adventure movies that are out?
4: a Gyűrűk urát és sok egyéb ilyen a piacon levő nagy kalandfilmet.
3: In a man's, listen, in a man's world, we interact in ways that communicate respect.
4: A férfiak a maguk világában a tiszteletet tükröző módokon kommunikálnak.
3: And when a man senses disrespect, then his natural response is to want to withdraw.
4: És amikor egy férfi tiszteletlenséget él át, akkor a természetes reakciója erre az, hogy vissza akar vonulni.
3: That's what the honorable thing, which is often taught.
4: Ez a tiszteletre méltó viselkedés, gyakran ezt tanítják a férfiaknak.
3: And when that spiral begins, it has to stop.
4: És amikor elkezdődik ez a körforgásra lefelé menő spirál, akkor ezt valahol meg kell állítani.
3: Somebody has to take the courage and stop that cycle.
4: Valakinek vennie kell a bátorságot arra, hogy leállítsa ezt a körbe futó utat.
3: Unfortunately,
4: sajnos,
3: early on in the majority of the cases, that initiator was my wife.
4: Korábban az esetek többségében a feleségem kezdeményezte ezt.
3: Persistence at wanting to open communication and clarify and communicate saved us.
4: És megmentett minket az, hogy ő annyira akart nyíltan kommunikálni, annyira akarta megvilágítani, tisztázni a dolgokat.
3: Now I'm learning better.
4: Most már jobban tanulom ezt.
3: And sometimes I succeed at being the initiator.
4: És néha már sikerül nekem kezdeményeznem.
3: Of such clarity in communication.
4: A kommunikációnak ezt a tisztázó változatát. De.
3: The cycle that we're characterizing is called really a crazy cycle, a downward spiral.
4: De ez gyakorlatilag ez egy lefelő menő spirál, körforgás volt, amiben bekerültünk ide. Ilyenkor és ez az összeütközések, a konfliktusnak és a káosznak a körforgása.
3: And therefore we have to choose to change our way of relating and communicating.
4: Ezért el kell döntenünk, hogy másképp fogunk viszonyulni egymáshoz, és máshogy fogunk kommunikálni.
3: If we desire to love our mate well,
4: ha jól akarjuk szeretni a társunkat,
3: and by love we mean caring for another and involving our life in their life for their good,
4: és szeretetben azt értem, hogy törődjünk a másikkal, és az életünket úgy alakítsuk, hogy az ő neki legyen jó,
3: then for the wife she needs to understand her husband's language.
4: Akkor a feleségnek meg kell értenie, hogy a férje milyen nyelvet ért.
3: And men, we also have to understand the language of our wife.
4: És férfiak, nekünk is meg kell értenünk a feleségünk nyelvét.
3: Men, what is the first way you know that your wife is unhappy?
4: Férjek, honnan tudjátok meg legelőször, hogy a feleségetek nem boldog?
3: Where does she normally wear it?
4: Hol viseli ennek jeleit?
3: It's normally in chocolate.
4: Csokoládéban.
3: It's normally worn on her face.
4: Általában az arcán látszik.
3: Another thing a woman does is that her body language changes.
4: A másik dolog, hogy a testbeszéde megváltozik az asszonynak.
3: When she feels unloved,
4: amikor úgy érzi, hogy nem szeretik,
3: then she can respond with her body language.
4: Akkor erre reagálhat a testbeszédével.
3: Mothers do this with their children.
4: Anyák teszik ezt a gyerekeikkel.
3: They put their arm on their side.
4: Csípőre teszik a kezüket.
3: And they use their finger.
4: És az ujjukkal mutogatnak, fenyegetőznek.
3: Now this is not a way you want to relate to your husband.
4: De a férjetekhez nem így akartok ugye viszonyulni, asszonyok.
3: Because he's not your boy.
4: Mert ő nem a fiatok.
3: And every man resents a woman wanting to be his mother.
4: És minden férfi neheztel, hogyha a felesége az anyaként akar viselkedni.
3: But a woman is forced to be a man's mother if he acts like a boy.
4: De egy feleség kénytelen úgy viselkedni, mint hogy a férje anya lenne, ha a férj úgy viselkedik, mint a kisfiú lenne.
3: And as Paul says in Corinthians, when I was a boy, I thought and acted like a boy.
4: És ahogy Pál mondja a korintusi levélben, amikor gyermek voltam, akkor úgy gondolkodtam és úgy cselekedtem, mint egy gyermek.
3: But when I became a man, I put childish things away.
4: Férfivá lettem, akkor félretettem a gyerekes dolgokat.
3: And I thank God that in the first years of our marriage, much of it was me unlearning childish ways of relating.
4: És én hálát adok Istennek azért, hogy a házasságunk első idejében, éveiben én megtanulhattam, hogy félretegyem a gyerekes viselkedést.
3: And I thank God for a wife who was gracious enough to work with me, to move me into a greater sense of manhood.
4: És hálás vagyok Istennek azért, hogy a feleségem van, aki segített nekem belépni a férfiúságnak egy erősebb tudatába.
3: Here's something practical a woman can do after having a conflict.
4: Mit tehet egy asszony a gyakorlatban egy összecsapás után?
3: You try this once. Go into the bathroom.
4: Próbáljátok ki. Menjetek a fürdőszobába.
3: And look in the mirror and try to reenact the conversation you just had.
4: Nézzetek a tükörbe és próbáljátok újra eljátszani ezt a beszélgetést, ami éppen most zajlott le köztetek.
3: Look at your facial expressions.
4: És nézzétek, hogy milyen arckifejezéseitek
3: vannak. My kids said to me often.
4: A gyerekeim nekem gyakran, számos esetben mondták.
3: My wife said, if I could just take a picture of you.
4: Meg a feleségem is, hogy bár csak lefényképezhetnélek.
3: To show you what you look like.
4: Hogy megmutassam neked, hogy hogy nézel ki.
3: Yes. Because that blank look on my face was communicating to her, I'm not interested. Leave me alone.
4: Mert a kifejezéstelen arcom azt közvetítette neki, hogy nem érdekelsz, hagyj békén.
3: And if we could take a picture of her when she was trying to say things to me to motivate me to communicate with her.
4: És hogyha lefényképezhettük volna a feleségem arcát, miközben megpróbál engem rákésztetni, hogy kommunikáljak vele.
3: Then she would see that she was screaming at me.
4: Akkor ő is láthatná, hogy azt kiáltotta felém az arcával.
3: Disrespect.
4: Ahogy tisztelettelenséget fejezett ki. Mit tehet egy asszony a gyakorlatban egy összecsapás után?
3: You try this once. Go into the bathroom.
4: Próbáljátok ki. Menjetek a fürdőszobába.
3: And look in the mirror and try to reenact the conversation you just had.
4: Nézzetek a tükörbe és próbáljátok újra eljátszani ezt a beszélgetést, ami éppen most zajlott le köztetek.
3: Look at your facial expressions.
4: És nézzétek, hogy milyen arckifejezéseitek
3: vannak. My kids said to me often.
4: A gyerekeim nekem gyakran, számos esetben mondták.
3: My wife said, if I could just take a picture of you.
4: Meg a feleségem is, hogy bár csak lefényképezhetnélek.
3: To show you what you look like.
4: Hogy megmutassam neked, hogy hogy nézel ki.
3: Yes. Because that blank look on my face was communicating to her, I'm not interested. Leave me alone.
4: Mert a kifejezéstelen arcom azt közvetítette neki, hogy nem érdekelsz, hagyj békén.
3: And if we could take a picture of her when she was trying to say things to me to motivate me to communicate with her.
4: És hogyha lefényképezhettük volna a feleségem arcát, miközben megpróbál engem rákésztetni, hogy kommunikáljak vele.
3: Then she would see that she was screaming at me.
4: Akkor ő is láthatná, hogy azt kiáltotta felém az arcával.
3: Disrespect.
4: Ahogy

0: what you look like.
1: Hogy megmutassam neked, hogy nézel ki.
0: Yes. Because that blank look on my face was communicating to her, I'm not interested. Leave me alone.
1: Mert a kifejezéstelen arcom azt közvetítette neki, hogy nem érdekelsz, hagyj békén.
0: And if we could take a picture of her when she was trying to say things to me to motivate me to communicate with her.
1: És hogyha lefényképezhettük volna a feleségem arcát, miközben megpróbál engem rákészíteni, hogy kommunikáljak vele.
0: Then she would see that she was screaming at me.
1: Akkor ő is láthatná, hogy azt kiáltotta felém az arcával.
0: Disrespect.
1: Ahogy tiszteletlenséget fejezett
0: ki.
1: Rá volt írva az arcára.
0: And this is a dynamic that has to be recognized and stopped in a marriage.
1: És a házasságban fel kell ismernünk ezeket a működéseket, és ezeket le kell állítani.
0: This gives us often an understanding of why many men bail out in conflicts.
1: És gyakran ebből megérthetjük azt, hogy sok férfi miért vonul vissza, farol ki a konfliktusokból.
0: They don't want to throw punches.
1: Mert nem akar verekedni.
0: They don't want to throw punches. They don't want a conflict to escalate.
1: Nem akarják, hogy a feszültség növekedjen.
0: They're avoiding a fight.
1: Kerülik a küzdelmet.
0: And generally women don't understand that.
1: És általában az asszonyok ezt nem értik.
0: And when both would look at themselves in the mirror, one is communicating I don't love you, the other is communicating disrespect.
1: De hogyha ilyenkor mind a ketten benéznének a tükörbe, akkor azt látnák, hogy az egyikükről azt sugárzik, hogy nem szeretlek, a másikról meg az, hogy nem tisztellek.
0: Now women, the key to motivating your husbands to love you is meeting his deepest need for respect.
1: Asszonyok, leginkább azzal tudjátok rávenni a férjeteket, hogy szeressenek titeket, hogyha ti a legnagyobb szükségüket betöltitek, azaz tisztelik.
0: Choose to show unconditional respect.
1: Döntsetek úgy, hogy feltétel nélküli tiszteletet fogtok tanúsítani.
0: For the willing heart of a man you fell in love with.
1: Tiszteljétek a férfinak azt a készséges szívét, amibe
0: beleszeretek.
1: Tudjátok, hogy szeret titeket.
0: You know he wants to be in good relationship with you.
1: Tudjátok, hogy jó kapcsolatot akar veletek.
0: If you feel unloved,
1: hogyha úgy érzitek, hogy nem szeret,
0: don't let that be a cause for you to act disrespectfully.
1: Ne engedjétek, hogy ez arra késztessen titeket, hogy tiszteletlenül viselkedjetek.
0: Choose to be respectful because you love him.
1: Döntsetek úgy, hogy tiszteletteljesek lesztek, mert szeretitek őt.
0: Many of us know marriages that have fallen apart.
1: Sokan is tudunk olyan házasságokról, amelyek szétestek.
0: And in many cases, the man is the first to pull out of the relationship emotionally. The first one to pull out of the relationship.
1: És általában a férfi az, aki először kivonul a kapcsolatból érzelmileg.
0: Because he felt despised or disrespected.
1: Mert megvetve érezte magát, vagy tiszteletlenséget érzett.
0: In most cases, he couldn't tell you that that's why.
1: És sok, a legtöbb esetben megmondható, hogy ezért, hogy ezért történt.
0: Emotionally he withdrew and he pulled out of the relationship.
1: Érzelmileg visszavonult a kapcsolatból.
0: He quits interacting because he cannot help being disrespected.
1: Már nem kommunikál a feleséggel, mert nem tudja kezelni azt, hogy a felesége nem tiszteli.
0: What can men do to stop the crazy cycle from their side?
1: Mit tehetnek a férfiak a maguk oldaláról azért, hogy leállítsák ezt az őrült körbeforgást?
0: When your wife does something that causes you to feel disrespected,
1: amikor a feleséged úgy viselkedik, hogy te ettől úgy érzed, hogy nem tisztel téged,
0: try to listen what she's trying to say to you.
1: Próbálj odafigyelni arra, hogy mit próbál mondani neked a feleséged.
0: The words might be communicating might not be communicating the right thing.
1: Lehet, hogy a szavai nem a megfelelő dolgot közlik veled.
0: But what she's really trying to tell you is that she feels unloved.
1: De igazából a feleséged azt próbálja kifejezni, hogy úgy érzi, hogy nem szereted.
0: Or neglected.
1: Vagy mellőzöd.
0: She's trying to motivate you to involve yourself in her life.
1: Megpróbál arra késztetni téged, hogy belép, bekapcsolódj az életébe.
0: She's crying out, please love me.
1: Azt kiáltja, hogy kérlek, szeress engem, beszélj velem.
0: And your wife does not intend to be disrespectful to you.
1: A feleséged nem akar tiszteletlen
0: lenni. She's reaching out to you from her need to be loved.
1: Hanem a szükségéből kiindulva nyúl feléd, ami arra vonatkozik, hogy szeretetre van szüksége.
0: The woman's greatest need is for affection and attention.
1: Az asszonynak leginkább vonzalomra, szeretetre és figyelemre van szüksége.
0: In ways

0: That men can show that affection are very simple.
1: Nagyon egyszerű módon, hogy kifejezhetik a férfiak a szeretetüket.
0: By hugging, holding hands.
1: Átöleléssel, kézfogással.
0: A gentle touch, caressing, listening.
1: Gyengéd érintéssel, simogatással, odafigyeléssel.
0: Affection, as we've said, has nothing to do with sex.
1: Ahogy már mondtuk, ennek a szeretetnek semmi köze a szexhez.
0: It's communicating in non-sexual forms, you're important to me.
1: Hanem nem szexuális módokon közvetíti ez az asszonynak azt, hogy fontos vagy nekem.
0: Ways that women, or other ways that men can communicate that respect, men, or that affection to them, and love men, when we go to the store,
1: Még egy mód, hogy a férfiak kifejezhetik a szeretetüket a feleségük
0: iránt,
1: amikor elmennek vásárolni együtt, én nagyon sokszor csináltam
0: ezt. When I go to the store, I'm on a hunt.
1: Amikor én boltba megyek, akkor vadászom.
0: In our house, I do most of the shopping.
1: Nálunk én vásárolok a legtöbbször.
0: I get a list.
1: Megvan a listám.
0: I've got that list finished within 45 minutes. It's all in the cart. It's paid for. It's in the car, and we're on the way home.
1: És 45 perc alatt mindent összeszedek, ami a listán van, már ki is fizettük, benn van az autóban, és megyünk haza.
0: And I'm driving the car, we're into the parking lot. If we're together,
1: ugye én vezettem az autót,
0: I'm out of the car, close the door, and we're on the hunt.
1: Amikor ketten megyünk vásárolni, kiszállok az autóból, beszárom az ajtót, és megyünk vadászni.
0: And on a number of occasions, she's several steps behind me, trying to catch up with where I'm going.
1: A feleségem több lépéssel mögöttem lemaradva jön és próbál utolérni, mert ő lemarad.
0: And on several occasions, I've had to stop.
1: Több esetben nekem meg kell állnom.
0: Turn around.
1: Vissza kell fordulnom.
0: And
1: megragadni a kezét.
0: Let's go together. Yeah.
1: Na menjünk akkor együtt tovább.
0: Yeah. And that simple gesture.
1: Ez az egyszerű mozdulat.
0: Communicates thousands of words to her.
1: Ezer szónál többet mond neki.
0: You're with me, I'm with you.
1: Hogy te velem vagy, én veled vagyok.
0: I didn't say anything to her. It was just the stopping.
1: Nem mondtam semmit, csak megálltam, vártam rá.
0: And then moving together.
1: És utána
0: it's affirming and communicating to her.
1: Ez egy megerősítés a számára, és azt közli vele, hogy fontos vagy nekem.
0: Men, when our wives act disrespectful to us.
1: Férfiak, amikor a feleségünk tiszteletlenül viszonyul hozzánk.
0: Let me just say, take the hit.
1: Akkor fogadjátok el a csapást.
0: Be a man.
1: Légy férfi.
0: Don't do what I did too often. Don't withdraw.
1: Ne tegyétek azt, amit én túl sokszor megtettem. Ne vonuljatok vissza.
0: Stay engaged.
1: Maradjatok benne a dologban.
0: Stay involved and don't act in unloving ways toward her when you feel disrespected.
1: Továbbra is maradjatok benne a kapcsolatban, és ne viszonyuljatok szeretetlenül feleségetekhez, amikor úgy érzitek, hogy nem tiszteltiteket.
0: You want to stop the crazy cycle of conflict.
1: Mert le akarjátok állítani a konfliktusnak ezt az őrült körforgását.
0: To make that happen, one or the both of you can respond in the correct way.
1: És ezt úgy lehet megtenni, hogy vagy az egyiktek, vagy mind a kettőtök a jó módon reagál az eseményekre.
0: Men do the right thing, take the hit.
1: Amikor a férfi a megfelelő dolgot teszi, akkor fogadja a csapást, az ütést.
0: Yeah. Stay engaged with her.
1: Maradj benne a feleségeddel való kapcsolódásban.
0: Don't withdraw into work or into some other thing.
1: Ne vonulj vissza a munkába, vagy valami másba.
0: And men, how can we motivate our wives to respect us?
1: És férjek, hogyan indíthatjuk a feleségünket arra, hogy tisztelje minket?
0: Well, when you feel disrespected,
1: amikor úgy érzitek, hogy nem tisztel a feleségetek,
0: then communicate something clearly.
1: Akkor valamit nagyon világosan fejezzetek ki.
0: Communication is a deep need for every woman.
1: Minden nőnek nagyon nagy szüksége van a kommunikálásra.
0: She will hear you.
1: Meg fogja hallani, amit mondani akar.
0: And speak to her in a language that she understands.
1: És olyan nyelven fejezd ki ezt, hogy ő megértse például.
0: You know, that just felt disrespectful.
1: Tudod, most úgy éreztem, hogy ez tiszteletlen volt a részedről.
0: And you can, did I come across unloving to you?
1: Esetleg én csináltam valamit, ami úgy tűnt, hogy szeretetlen?
0: If she's acting disrespectfully, she may have felt unloved.
1: Mert lehet, hogy azért viselkedik tiszteletlenül, mert úgy érezte, hogy nem szereted. Yeah.
0: And if he's acting in unloving ways, maybe he just felt disrespected.
1: És lehet, hogy a férje azért viselkedik szeretetlenül, mert éppen most előtte azt érezte, hogy nem tiszteli a
0: felesége. And one or the two of you can bring clarity and a stop to escalating conflict by responding in this way.
1: És mind a kettőtök, vagy legalább az egyiktek megállíthatja ezt a körforgást azáltal, hogy ilyen módon reagál a helyzetre.
0: Men, if we will take that initiative,
1: férj fiak, hogyha mi vállaljuk a kezdeményezést,
0: then we've done something great in providing leadership for our relationship.
1: Akkor valami nagyszerűt tettünk annak érdekében, hogy mi legyünk a vezetők a kapcsolatban.
0: Leadership in the things that matter most, particularly the harmony of our relationship.
1: A vezetői feladat az, amikor megadjuk azt, ami a kapcsolatunknak nagyon fontos, főleg az
0: összhangnak.
1: Isten azt akarja, hogy vállaljuk ezt a felelősséget, ezt a kezdeményezést.
0: I say this, and I'm a firm believer of this.
1: Én ezt azért mondom, és szilárdan hiszem ezt.
0: I believe that 90%
1: hiszem, hogy
0: of the responsibility of what's going on within a marriage, some would argue 100%, but 90% is on the shoulders of the man.
1: Hogy a férfi vállán van a felelősség 90%-a azzal kapcsolatban, hogy mi történik a házasságban. Vannak, akik azt mondják, hogy ez a 100%-a a férfi vállán van, de én 90%-ot mondok.
0: Let me just remind you, Genesis 3, when
1: emlékeztesselek titeket az 1 Mózes 3-ra,
0: when sin came in,
1: amikor a bűn bejött a képbe,
0: Adam and Eve covered themselves and they hid.
1: Amikor Adam és Éva betakarták magukat fügefalevelekkel és elbújtak.
0: Who did God call?
1: Kit hívott Isten először?
0: Adam, where are you?
1: Adam, hol vagy?
0: Adam, where are you?
1: Adam, hol vagy?
0: And I believe the great challenge in many of our churches, including the church that I lead.
1: És hiszem, hogy sok gyülekezetben, beleértve azt a gyülekezetet is, amit én vezetek, az a legnagyobb
0: kihívás,
1: hogy bátorítsam a férfiakat arra, hogy vállalják a felelősséget és vezessenek.
0: And I believe that in this room there are men who are willing to take that responsibility and will do it with honor.
1: És hiszem, hogy vannak ebben a teremben olyan férfiak, akik vállalni fogják ezt a kötelességet, és tiszteletre méltó és becsületes módon végig is fogják csinálni.
0: That responsibility belongs to us. We stop that crazy cycle.
1: A miénk ez a kötelesség, nekünk kell leállítanunk az ördögi kört.
0: And when we take that courage,
1: és amikor veszük ehhez a bátorságot,
0: then we are communicating very clearly to our wife, I love you and I'm involved with you.
1: Akkor nagyon világosan közöljük a feleségünkkel, hogy szeretlek téged és részt veszek az életedben és a dolgaidban.
0: And a woman will almost always respond.
1: És ilyenkor a feleség szinte mindig
0: with respect,
1: tisztelettel reagál,
0: and with honor for your leadership.
1: És azzal, hogy becsüli, tiszteli azt, hogy
0: women, when you feel unloved,
1: azt mondjuk, amikor ti úgy érzitek, hogy nem szeret a férjetek, akkor mondjátok meg neki.
0: You know what? That just felt unloving.
1: Tudod, ez most olyan szeretetlenül hangzott.
0: You're not accusing them.
1: Ezzel nem vádolod a másikat.
0: All you're doing is offering your own feelings of what you're experiencing.
1: Csak elmondod, hogy te hogyan élted át azt, ami történt.
0: It's not you, it's not pointing the finger, you're just opening yourself up to express your own feelings of what you just experienced.
1: Csak megnyíltok, hogy kifejezzétek az érzéseiteket azzal kapcsolatban, hogy épp most mi történt.
0: And you can even ask, did I come across disrespectful to you?
1: És vissza is kérdezhettek, hogy esetleg tiszteletlenül fejeztem ki magam?
0: Because it might be your disrespectful behavior that has motivated him to act unloving.
1: Mert lehet, hogy a te tiszteletlen viselkedésed indította a férjet arra, hogy szeretetlenül válaszoljon.
0: And in this way we can work together to stop negative cycles and spirals of conflict.
1: És így együtt működhetünk abban, hogy leállítsuk a konfliktusnak a negatív konfliktusait.
0: A man's love motivates his wife's respect.
1: Egy férfi szeretete tiszteletet ébreszt a feleségében.
0: And a wife's respect will motivate her man's love.
1: És a feleség tisztelete szeretetet gerjeszt a férjében.
0: It's not natural for the man to love the woman.
1: Nem természetes dolog egy férfinak, hogy szeresse az asszonyt.
0: According to the definition that we have.
1: Legalábbis az itteni meghatározás szerint szeresse.
0: It's not natural for women to respect men.
1: És nem természetes az asszonyoknak, hogy tiszteljék a férfiakat.
0: However.
1: Azonban
0: we cannot let our feelings dictate our responses to our mates.
1: Nem engedhetjük, hogy az érzéseink diktálják a házastársunkhoz való viszonyulásunkat.
0: Whether we feel unloved or disrespected,
1: akár szeretetlenséget érzünk, akár tiszteletlenséget érzünk a másik részéről.
0: We have a volitional capacity to choose to do what is right.
1: Van akarat erőnk ahhoz, hogy úgy döntsünk, hogy a megfelelő dolgot fogjuk tenni.
0: Yes?
1: Igen?
0: And that choosing can make the difference between a garden full of weeds or a garden full of fruit.
1: És ez a döntés jelentheti a különbséget a gyommal teli vagy a gyümölcsel teli kert között.
0: Love and respect.
1: Szeretet és tisztelet.
0: And I would encourage you maybe as couples in this room to talk about in opening ways in which a woman can say to her husband, you know, when you do this or that, I really feel loved.
1: És talán az ebben a teremben levő házaspárokat bátoríthatjuk is arra, hogy indítsák be a kommunikáció új csatornáit egymás felé, amivel elmondják, hogy tudod, amik attól érzem, hogy szeret, amikor ezt is ezt teszem.
0: Open up with his wife and say, you know, when you do this or that, it really makes me feel respected and honored.
1: Vagy a férfi is elmondhatja a feleségnek, hogy tudod, amikor ezt is ezt teszed, akkor ettől tényleg úgy érzem, hogy tisztelsz és becsülsz.
0: And you can also communicate the opposite.
1: És ennek ways az ellenkezőjét is kommunikálhatja.
0: That causes his wife to feel unloved.
1: Elmondhatják a feleségek, hogy mik a férjüknek azok a viselkedés módjai, amiktől szeretetlenséget éreznek.
0: I need that help. I need that communication from my wife.
1: Nekem szükségem van erre a segítségre, arra, hogy a feleségem ezt közölje velem.
0: And she needs to hear from me things that she may do that causes me to feel disrespected.
1: És neki is hallania kell tőlem azt, hogy mik azok az eljárásai, amiktől én úgy érzem, hogy nem tisztel.
0: And if we can clearly communicate those things.
1: És hogyha ezeket a dolgokat világosan el tudjuk egymásnak mondani.
0: And I want to love her well.
1: És én jól akarom őt szeretni.
0: Then I will avoid the things she dislikes.
1: Akkor nyilván elkerülöm azokat a dolgokat, amiket ő nem szeret.
0: And I will do the things that she likes.
1: És azokat a dolgokat teszem, amiket szeret.
0: If I love my husband and I want to involve myself in his life for his good.
1: Hogyha szeretem a férjemet és az életében az ő javára akarok részt venni.
0: And he clearly communicates the things that he likes, then I will do them.
1: És ő egyértelműen megmondja, hogy mely dolgokat szeret, akkor én azokat a dolgokat fogom tenni.
0: And he clearly communicates the things that he dislikes, I will avoid them.
1: És hogyha ő világosan megmondja, hogy mit nem szeret, akkor én kerülni fogom azokat a dolgokat.
0: It's a simple principle.
1: Egy nagyon egyszerű alapelv.
0: But putting it to practice.
1: De ezt átvinni a gyakorlatban jelentheti a teljes különbséget a gazos kert és a gyümölcssel teli kert között.
0: Okay. Amen. That's enough.
1: Amen. Akkor ez most elég ebből.
0: Drew?
1: Drew?
2: Well, Steve is going to have to leave right away to head back.
1: Steve-nek most rögtön el kell majd menni.
2: So, if you don't mind to express appreciation to him for the time he's given.
1: Hogyha nem, vagy kifejezzétek az értékeléseteket az iránta ez alatt az idő alatt, amíg itt volt velünk és szolgált.

0: And I always, I have a habit of asking at the end of sessions, is this helpful to
1: Nekem
0: you?
1: Nekem az a szokásom, hogy az én tanítások végén mindig megkérdezem, hogy segített ez, hasznos volt ez?
0: Because I actually, I'm actually interested in the answer to that question.
1: Mert ugyanis érdekel a válasz erre a kérdésre.
0: Please take this series or this course is a foundational course.
1: Ez a tanfolyam ez egy alapvető tanítás.
0: By that there's I mean that there's not a lot of opportunity for us to practice the skills here.
1: Ez alatt azt értem, hogy itt nincs túl sok lehetőségünk arra, hogy gyakoroljuk ezeket a képességeket vagy fogásokat.
0: But it's very important for us to take these four topics and lay the foundation in you.
1: De nagyon fontos, hogy ezekben a témákban lefektessük bennetek az alapokat.
0: And to give you a few things that can help you develop the skills.
1: És adjunk nektek a kezetekben néhány eszközt, amivel könnyebben kialakíthatjátok magatokban ezeket a képességeket.
0: But I want to remind you that the conviction of the Lord on you is that you take this and you use it, you do something with it.
1: De szeretném elmondani, hogy az Úr tud titeket meggyőzni arról, hogy igazán fogjátok ezt a tanítást, és kezdjétek használni, amit elmondunk.
0: You develop skills that you don't already have.
1: Fejlesztétek magatokban azokat a képességeket, amelyeknek még nem vagytok a birtokában.
2: Elhangzott Steve Telcerov Házasság című tanítássorozatának harmadik része.
3: Ez volt a Hitünk alapjai.
4: Hitünk alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sansz műsorán.

akkor megtapasztalod, hogy adod neki mindenedet. Amikor rád talál az ő pillantása, akkor azt mondod a szívedben, ez az, ami kell nekem! Ez az, ami kell nekem! Kiáltsuk együtt, ez az, ami kell nekem!

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben a Vezető jelleme című tanítássorozat 5. részét hallhatjuk, melyben Steve Telcerov tanít.
4: Megállapításra szeretném kezdeni ezt a tanítást. Semmi vezetés nélkül
5: nothing happens.
4: Semmi nem történik.
5: I mean just practically even what we just experienced doesn't happen without leadership.
4: Hogyha megnézzük azt, hogy mi történt itt az előző percekben, semmi nem történt volna, nem lett volna vezető.
5: And everybody in the group and particularly Julia would say, well, yeah, but the Holy Spirit was leading.
4: És mindenki itt a csoportban, és különösen Julia vezette ezt a dolgot, de hát alapvetően a Szent Szellem vezette természetesen. De hát ez is egy mindenki szükséges hozzá.
5: You became the instrument through which he was leading.
4: A Szent Szellem mint hangszereket használ bennünket, hogy vezessünk.
5: We cannot shy away from the necessity of leadership. We can't.
4: Nem lehetünk túlságosan szemérmesek vagy bátortalanok ahhoz, hogy ne vállaljuk el a vezetésnek a felelősségét, és az élet minden területén szükséges vezetés. Ebben a légkörben, amit az imént megtapasztaltunk, az erővel való felruházásnak a légkörében
5: is one of the most important commodities or elements that must accompany leadership.
4: Az egyik legfontosabb dolog az a csoportos vezetés.
5: I want to talk to you about the importance of being an encourager, receiving encouragement and building an atmosphere of an empowerment.
4: Szeretnék beszélni nektek arról, hogy hogyan lehet felépíteni ennek a légkörét és a vezetésre bátorítani az embereket.
5: One of the commodities in life that most people can't get enough of is encouragement.
4: Az egyik olyan dolog, amire szükségünk van, és amit nem kapnak az emberek napjainkban elég kellő mennyiségben, az a bátorítás.
5: Our ego is never so intact that one can't find a hole in which to plug a little praise.
4: Az énünkben mindenkinek ott van az igénye arra, hogy egy kis bátorítás, dicséretet kapjon.
5: Compliments or praise, encouragement by its very nature.
4: De az összetevői a bátorításnak és a dicséretnek
5: highly biodegradable.
4: Azok nagyon nagy mértékben
5: biodegradable.
4: Tehát nagy mértékben ilyen biológiailag lebonthatóak, tehát könnyen bomlanak maguktól. És miután ilyesmitben részesülünk, órák vagy napok múlva ez semmivé lesz, elmúlik.
5: Which is why we can always use another one.
4: Ezért van szükségünk arra, hogy időről időre másikat használjunk, újra kapjunk bátorítást.
5: Without question, the church environment, by and large, is not always associated with an environment of empowerment and encouragement.
4: Nem is kérdés az, hogy a gyülekezet nem mindig az a hely, ahol túlságosan sok bátorítást vagy buzdítást kapná.
5: It become if you're the exception, some of you are looking at me with a strange face. Some of you.
4: Néhányan olyan furcsán néztek rám.
5: If that's not true in your environment, it's because you're doing something.
4: Hogyha ez nem igaz a te környezetedben, akkor ott van valami, ami nem engedte meg ezt a negatív tendenciát oda bejönni.
5: In other words, it's the leadership's job to create the kind of culture that you want within your church.
4: A vezetők felelőssége az, hogy egy olyan légkört hozzanak létre a gyülekezetben, ami ilyen bátorító.
5: If the culture is critical, if it's
4: és ha környezetedben lévő kultúra az ilyen kritikus,
5: pardon? Yeah, judgmental,
4: kritikus vagy megítélő,
5: heavy,
4: nehéz.
5: There are things that can be done to change that environment.
4: Akkor vannak olyan dolgok, amit meg kell tenni azért, hogy ez a légkör
5: megváltozzon.
4: És a vezetőségnek életbevágóan fontos szerepe van abban, hogy ez megtörténjen.
5: Az én
4: háztartásomban, családomban én vagyok a felelős azért, hogy milyen a légkör, amiben élünk.
5: And sometimes I fail miserably.
4: Időnként ezt nagyon zavarosnak érzem, vagy bántónak. Amikor nem vagyok fent érzelmileg, akkor az egész családom megérzi, átéli ezt.
5: And through the years now, they're much more inclined to let me know.
4: És az elmúlt években most már egyre inkább tudomásomra tudják ezt hozni.
5: Dad, what's wrong with you?
4: Papa, mi a baj veled?
5: And that atmosphere that I bring with me impacts the entire household.
4: És abban azt a légkört, amit én magamban hordozok, ez befolyásolja az egész családot.
5: The atmosphere you bring with you affects the atmosphere of where you are.
4: Az a légkör, amit magadban hordozol, befolyásolja annak a környezetnek a légkörét, amiben benne vagy.
5: Now, thank God we serve someone who loves to empower.
4: Hála Istennek, olyan valakit szolgálunk, aki szeret bátorítani bennünket.
5: We were sitting here at the early part of our worship time. I was a little bit overwhelmed emotionally.
4: És amikor itt ültünk a dicsőítés ideje alatt, az első percekben érzelmileg teljesen elborított engem.
5: Because I could sense his empowering, his coming to want to embrace us, to give us courage to be able to accomplish what he wants us to do.
4: Az Úr szeretete, és az, ahogyan átölelt és magához ölelt bennünket, hogy felruházzon erővel, ami szükséges ahhoz, hogy jó vezetőkké tudjunk válni.
5: There's a huge enemy to an empowering environment, and that enemy is insecurity.
4: Van egy nagy ereje ennek a bátorító környezetnek, légkörnek, ami ezt próbálja megakadályozni, az pedig a bizonytalanság.
5: Insecurity is a great retardant. It's a hindrance to giving encouragement.
4: Bizonytalanság az akadálya lehet a bátorításnak.
5: It becomes extremely difficult to praise or encourage others if we are insecure or threatened by them.
4: Nagyon nehéz lehet valakit bátorítani vagy dicsérni, miközben mi tartunk tőle vagy félünk tőle.
5: And this becomes a principle of life that we can never give what we ourselves have not received.
4: Ez egy alapelve az életünknek, hogy nem tudunk olyasmit átadni másoknak, amit mi magunk nem kaptunk meg.
5: Think about your own background and where you've come from.
4: Gondoljatok csak bele abba a háttérbe, honnan ti jöttetek.
5: Think for a few minutes of the background of your home.
4: Gondolkozzatok el egy kicsit a korábbi otthonotoknak a légkörén.
5: That you lived under and you lived with.
4: Az édesapátokról, édesanyátokról, akikkel együtt éltetek.
5: What was the general environment of that home, and what were the quality or the nature of the
4: words that they spoke to you? Mi volt az általános légköre annak az otthonnak, amiben éltetek, és milyen módon, hogyan szóltak, viszonyultak hozzátok?
5: My wife and I deal frequently with couples.
4: A feleségem és én gyakran foglalkozunk párokkal.
5: We often see the negative environment from which those couples came from out of their
4: gyakran látjuk azt, hogy az a háttér, ahonnan a pár tagjai jöttek, a korábbi otthonaik,
5: and very often subconsciously they recreate the same gyakran, environment that they came from with each other.
4: És nagyon gyakran tudat alatti módon magukkal hozzák azokat a negatív hatásokat, amiket a korábbi otthonaikban láttak, tapasztaltak, átéltek.
5: How much encouragement did you receive as a young boy, as a young girl growing up in your home?
4: Csak gondolj bele és pontozd 1-től 10-ig, hogy mekkora volt a bátorításnak, buzdításnak a mértéke, amit te az otthonotokban kaptál a szüleidtől.
5: What were the nature of the words that you heard spoke to you by those two persons who were most important in your life?
4: Milyen természetűek voltak azok a szavak, amit attól a két személytől kaptál, akik annak idején a legjelentősebb személyek voltak az életedben, az apától, az anyádtól? Fiam, büszke vagyok rád,
5: I love you.
4: Szeretlek téged.
5: I believe in you.
4: Hiszek benned, bízok benned.
5: If you're a young girl, to hear the words out of your dad's mouth saying you're
4: the most beautiful girl. Lány vagy, és azt hallod az édesapádtól, hogy te vagy a legszebb lány az egész világon.
5: You are so precious to me. You're the apple.
4: Annyira drága vagy nekem. Te vagy a szemem fénye.
5: See, those kinds of words fill our emotional tank as a young boy, as a young girl.
4: Ezek a fajta beszédek, kijelentések feltöltenek bennünket fiatal fiúként, lányokként, bátrabbakká, bátrakká, és megelégedetté tesznek bennünket. És valami olyat tesznek be a mi személyiségünkbe.
5: That identity becomes a positive quality where we look at life that we can succeed.
4: Hogy elkezdünk úgy tekinteni az életre, hogy meg tudjuk csinálni a dolgokat, győztes életet tudunk élni.
5: On a scale of 1 to 10, where would you put that kind of environment for yourself?
4: Egy 1-től 10-ig tartó skálán hova tudnád tenni magad a korábbi szülői hátteredben ilyen szempontból?
5: It becomes important for us to look at that reality.
4: Fontos számunkra az, hogy szembesítsük magunkat ezzel a valósággal.
5: It's a very important source of empowerment and encouragement and inspiration for our life.
4: Mert ez egy nagyon fontos forrása annak a bátorításnak, támogatásnak, ami az életünkön van.
5: And if you say, well, on a scale of 1 to 10, mine was a 1.
4: Te azt mondod, hogy hát az én esetemben ezen a skálán én mondjuk egyes helyzetben voltam.
5: I didn't hear those kinds of words. I heard many other things.
4: Nem hallottam ilyen szavakat, hanem sok olyat hallottam például, hogy
5: you're stupid.
4: Te buta vagy, ostoba vagy. Nem tudsz semmit sem jól csinálni.
5: What's wrong with you?
4: Mi baj van veled?
5: I'm sorry I ever had you.
4: Sajnálom, hogy egyáltalán te vagy a gyermekem, hogy te vagy nekem.
5: There are words and things that cut so deep into us creates a negative environment that we carry within ourselves.
4: Lehetnek olyan szavak is, amik mélységesen sértenek bennünket, és amiket magunkkal hordozunk, magunkban cipelünk életünk teljes
5: formán. There's a power in God to break that environment, to change the atmosphere within which you live.
4: És van Istennek arra hatalma és ereje, hogy megtörje ezeknek a beszédeknek az erejét benned.
5: It doesn't matter what's happening on the outside. It couldn't be sunny out there, but inside you it's raining and cloudy.
4: És független attól, hogy milyen világosság és napsütés van körülötted, a bensődben mégis felhők vannak és borús minden.
5: See, we tend to try to encourage the opposite. When it's raining and cloudy outside, we always say, oh, but the sun is shining somewhere.
4: Tudjátok, amikor kint olyan borús idő van, vagy rosszul állnak a dolgok, akkor szoktuk azt mondani, hogy hát bátorítjuk egymást, hogy tudod, a nap most is süt valahol. Ljubljanában például mostanában állandóan köd van, alig látjuk a napot.
5: But many people carry an atmosphere where it's cloudy within themselves. It's raining all the time. They're sad and they're depressed.
4: De sok embernek a belső életében is állandóan felhős, borult az ég, és köd van, és állandóan deprimáltak és szomorúak belül. De
5: by the very essence of what he is, he can break into that storm within you.
4: Az ő szava és az ő benne lévő erő az képes megtörni azt a vihart, ami benned dúl.
5: He can speak to the storm, cause it to stop.
4: Ő tud szólni a viharhoz és le tudja állítani azt.
5: And he can turn that gloom into sunshine.
4: És meg tudja ezt a ködös, sötét állapotot változtatni napsütésessé. Hogyha képes vagy meghallani azt a bátorítást, ami őtőle jön.
5: You've got to hear his word. I believe in you. You are my son.
4: Meg kell hallanod, amikor azt mondja neked, hogy hiszek benned, te az én fiam vagy.
5: Encouragement has the ability to be able to give courage, to inspire, to give confidence.
4: A bátorítás, amit ilyen módon megkapsz, azt tesz téged képessé arra, hogy másokat bátorítsa.
5: There are very few people who can thrive or succeed without that kind of atmosphere being given to them or provided for them.
4: És nagyon kevés olyan személy van, aki sikeres életet tud élni anélkül, hogy ilyen bátorítást kapna, vagy ilyen légkörben élne.
5: Synonyms for encouragement would include to embolden. To make strong,
4: hogy erőssé tegyen, hogy biztonságba helyezzen.
5: What is the antonyms for encouragement?
4: Mi a hogyan tudunk behatolni ebbe a fajta bátorításba, vagy mi az előszobája? Az erőnek az erőtlenség.
5: Instead of being reassured, you are unsure.
4: Ahelyett, hogy bizonyos lennél dolgokban, bizonytalan vagy.
5: And it's not a very good place to be in leadership when someone doesn't have strength and is unsure.
4: Nem egy jó állapot az, ha valaki vezető pozícióban van, és nem magabiztos, hanem bizonytalan.
5: You will feel that many times.
4: Lehet, hogy úgy érzed sokszor.
5: I feel it often.
4: Én is gyakran így érzem.
5: But I know that there is a source that I'm connected with.
4: De tudom, hogy van egy olyan forrás, amivel kapcsolatban állok.
5: Who gives reinsurance?
4: Aki ad nekem magabiztonságot, aki ad nekem erőt.
5: Who gives courage to face what I need to face and
4: aki ad bátorságot ahhoz, hogy szembenézzek azzal, amivel szembe kell néznem, és hogy ki tudjak tartani vezetőként.
5: The power behind a positive attitude cannot be overstated.
4: Nem lehet überelni azt az erőt, ami a magabiztonságból, a stabilitásból ered.
5: We are to be able to create that kind of environment, the culture for which we have responsibility.
4: Tehát a felelősségünk van abban, hogy a kultúrámunktól függetlenül a gyülekezetben meg tudjuk ezt a légkört teremteni.
5: Also, don't ever underestimate the power of a negative environment.
4: És nem szabad alulbecsülnötök viszont a negatív környezetnek a hatásait és erejét sem. Egy olyan világban élünk, ami szeret kritizálni.
5: I need to apologize to all of our creation friends on behalf of our Slovenian nation.
4: Bocsánatot kell kérnem a szlovén nemzettől.
5: Speaking with Jelko during the break.
4: Beszélgettem Zselkóval.
5: Between Croatia and Slovenia there are many problems.
4: Tehát beszélgettem Zselkóval a szünetben, és Horvátországban és Szlovéniában sok probléma van.
5: How often we hear the phrase, ah, te Horváti.
4: És milyen gyakran hallom én azt otthon Szlovéniában, hogy ah, ezek a horvátok.
5: And I would imagine it might be similar in your environment, ah, te Szlovénci.
4: És el tudom képzelni, hogy a horvátoknál meg az van, hogy ah, ezek a szlovének.
5: Kaj se grejo. Sorry. They understand it's important.
4: Ők értik, ez a lényeg.
5: I think particularly in our cultures in the Balkans, I would say Slovenia, Croatia, Serbia.
4: Azt hiszem, hogy különösen a Balkánon ez a három nép, Szlovénia, Horvátország, Szerbia, itt különösen erős a kritizálás.
5: We all lived in an environment that never allowed or would
4: környezetben
5: honor individual expression or initiative.
4: Ami sohasem teszi lehetővé, hogy kifejezzük mozgató dolgokat, amik befolyásolnak bennünket.
5: And be praised. No, you had to keep them down, keep them in a position of subjection.
4: Tehát alacsonyabb szinten kell, hogy tartsad a véleményedet, vagy gondolataidat.
5: And it's so stifling for the human spirit to be kept in that kind of a subjective position.
4: És ez annyira nehéz az emberi személyiség számára, hogy ilyen szubjektív pozícióban maradjon.
5: God wants to break that yoke off of our nations.
4: Isten le akarja törni ezt az igát a nemzeteinkről.
5: He wants to break that yoke off of our homes.
4: Le akarja törni ezt az otthonainkról.
5: And he wants to break that yoke off of our churches.
4: És le akarja törni ezt az igát a gyülekezeteinkről is.
5: And he wants to fill them with an empowering and encouraging environment.
4: És be akar tölteni bennünket egy bátorító, buzdító környezettel, légkörrel.
5: Because without it, leadership can't function. Without it, individuals cannot function to their best.
4: Mert a vezetőség és az egyének sem tudják a legjobbjukat teljesíteni enélkül.
5: How do you build an atmosphere of encouragement and commitment?
4: Hogyan tudod felépíteni a bátorításnak, támogatásnak a légkörét?
5: Number one.
4: Először is.
5: Very important for a leader.
4: Nagyon fontos egy vezető számára.
5: You've got to learn to receive encouragement from God.
4: Meg kell tanulnod bátorítást elvenni, elfogadni Istentől.
5: And answer the question, who's for me? Answer the question, who's for me?
4: Válaszolj a kérdésre, ki teremtett?
5: Who's for me?
4: Ki az, aki értem van? Bocsánat. Tehát ki az, aki értem van? Ha Isten értem van, Isten velem van, kicsoda
5: lehet ellenem.
4: Tehát annyira fontos, hogy hogyan tekintesz Istenre, milyennek látod őt.
5: Can anybody tell me what name Jesus gave to the Holy Spirit when he said, I'm going to leave and
4: meg tudjátok mondani, hogy milyen nevet adott, hogyan nevezte Jézus a Szent Szellemet, amikor azt mondta, hogy én elmegyek azért, hogy az a másik el tudjon jönni?
5: What's the name he gave to him?
4: Mi volt az a név, amit
5: adott? Parakletos. Do you know what that word means?
4: Parakletosnak nevezte. Tudjátok, mit jelent ez a szó?
5: In Greek, literally, it means one.
4: Görögben szó szerint azt jelenti, hogy valaki.
5: It's one who's called alongside.
4: Valaki, aki el van ott melletted van.
5: Para means another. Para means another.
4: Para azt jelenti, hogy valaki mellett.
5: So it's another who comes alongside you.
4: Olyan valaki, aki melletted van.
5: And his primary job as a helper.
4: És az ő elsődleges foglalkozása, ténykedése az, hogy támogat téged.
5: Courage.
4: És bátorítással szolgál feléd, bátorítást oszt meg veled. Nem vagy egyedül.
5: How many leaders think that they're alone?
4: Hány vezető érzi úgy, hogy egyedül van? Éreztétek valaha magányosnak magatokat?
5: They usually say leadership is a lonely business.
4: Általában azt szokták mondani, hogy a vezetés az egy magányos ténykedés.
5: And there are challenges, there are difficulties.
4: És vannak kihívások, nehézségek.
5: Responsibility ends with you.
4: Amikor a felelősség végül is a tiéd.
5: But you've got to know the nature of the God and the nature of the Spirit who's been called to stand alongside of you.
4: De kell, hogy ismerd Isten, kell, hogy ismerd Isten természetét és azt a szemét, akit ő elküldött, hogy melletted veled legyen és támogasson téged.
5: God lives in an environment of courage and strength.
4: Mert Isten a bátorításnak és az erőnek a légkörében él.
5: He has faith for you and he has faith in you.
4: Ő hisz érted és hisz benned.
5: And in relating to him and knowing him, he wants that faith and that courage to transfer from his heart and spirit and nature to your heart, spirit and nature.
4: És a vele való kapcsolatban az ő szellemének a természetét osztja meg velünk.
5: You have to be a person who learns to receive encouragement from God.
4: Olyan személynek kell lenned, aki megtanul elvenni, átvenni bátorítást
5: Istentől. He's got to be your source. There will be many times when you won't be able to draw it from your environment.
4: Ő kell, hogy legyen az, aki megerősít téged a te helyzetedben.
5: I hope that's rare for you.
4: Én remélem azt, hogy
5: I hope you create an environment within your own community and your church and your relationships and friendships.
4: Hogy olyan légkört teremtetek a kapcsolataitokban, gyülekezeteitekben, otthonaitokban.
5: Where encouragement, where praise, where compliments,
4: ahol a bátorítás, a dicsőítés, a támogatás, a megbecsülés az olyan gyors, olyan könnyen folyik és áramlik, mint egy köszöntés.
5: It's basically a skill that we learn.
4: Ez alapvetően egy tanult képesség.
5: And it becomes a part of our life the longer that we associate with him and know his true nature.
4: És az életünkben ez attól válik természetessé, hogy megismerjük őt és kapcsolódunk ő hozzá.
5: We become a person who says, I believe in you, we have faith for you and in you.
4: Olyan személyé válunk ettől, akik azt mondjuk másoknak, hogy hiszek érted és hiszek benned és bízom benned. A 2 Korintus első részéhez menjünk.
5: In verse 3, Paul basically sets the environment of the letter he's writing to them.
4: Harmadik versben itt betekintést nyerünk abba a légkörbe, ami Pál leveleiben van.
5: He's wanting to set the atmosphere.
4: Ő az elején le akar fektetni,
5: blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, or the God of all encouragement.
4: Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, az irgalmasságnak Atya és minden vigasztalásnak vagy bátorításnak Istene.
5: It's the same Greek word that's translated comfort is the same word that's used for encouragement.
4: Vigasztalás, amit itt vigasztalásnak fordít, az ugyanaz a szó görögben, mint a bátorítás. Tehát az, hogy ott van melletted, támogat téged, és a te javadat akarja.
5: The idea here is he wants to empower, he wants to put a strength inside of us.
4: És az van ebben benne, azt is jelenti, hogy bennünk van és támogat minket. Ő Isten, ő minden erőnek, minden bátorságnak az Istene.
5: Who empowers us in all of our affliction.
4: Aki
5: So that we may be able to give courage to those who are in any affliction with the courage with which we ourselves are encouraged by God.
4: Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk bármely nyomorúságba eseteket, azzal a vigasztalással, amelyen Isten vigasztal minket.
5: God gives me courage, he gives me strength, he gives me reassurance.
4: Pál azt mondja, hogy Isten bátorítást adott nekem, ő adott nekem biztonságot, magabiztonságot. És Pál továbbadja természetéből folyóan azokat a dolgokat, amiket ő is úgy kapott. Tehát Istennek a Pálnak a környezete, a bátorítás környezete azért jön ki belőle, mert benne is ez van. És amikor az ő közelébe kerültél, akkor ebbe a környezetbe kerülsz bele, és ez megerősít téged.
5: But a great leader inspires people to have confidence in themselves.
4: Inspirálja az embereket arra, hogy legyen bennük magabiztosság.
5: So you meet the Lord.
4: Tehát hogyan találkozol az Úrral?
5: And you trust him, right?
4: És bízol benne, igaz?
5: Confidence in your leadership.
4: És ez a vezető voltodnak a biztonságát ez adja.
5: And you'll discover confidence growing in yourself.
4: És észreveszed azt, hogy a magabiztosság elkezd növekedni benned.
5: Why?
4: Miért?
5: Because he believes in you.
4: Mert ő hisz benned.
5: When you as a leader,
4: amikor vezetőként
5: relationships with people,
4: kapcsolódsz emberekhez,
5: they express a confidence in you.
4: Akkor bizalmat fejeznek ki feléd.
5: The longer they hang around you,
4: minél hosszabb ideje tartoznak hozzád, annál inkább tudsz kiépíteni ő bennük saját magukban is magabiztonságot. És ez gyakran attól függ, hogy ez hogyan fejlődik ki bennük, amit mondunk nekik vezetőként. Meg kell tanulnotok, hogy elfogadjatok, átvegyetek Istentől bátorítást, és másodszorban kell, hogy megtanuljátok saját magatokat bátorítani. Mindannyian, akik itt vagytok ebben a teremben, őrültek vagytok. Mindenféle klinikai definíció szerint.
5: Every one of us in this room carry a conversation with ourselves every day.
4: Mindenki, aki itt van ebben a teremben, hordoz naponként bizonyos vitát magában.
5: I knew there was something strange about this church, but I just couldn't quite.
4: Tudom, hogy van valami különös ezekben a gyülekezetekben, de
5: there are several places in scripture where in the New Testament, particularly with Jesus, he exposes.
4: Több hely az írásban, főleg az Új Szövetségben,
5: the conversations that people have with themselves.
4: Ami utal arra, vagy arról szól, hogy arról a beszélgetésről, hogy az emberek magukban
5: beszélgetnek.
4: Emlékeztek arról a történetről, amikor Jézus arról az gazdag emberről beszél, akinek nagy termése volt, és magában azt mérlegelt, azon gondolkodott, hogy lerontom az eddigi magtáraimat, újakat építek, stb. Nem mondta ő ezt senkinek, csak magában ezen gondolkodott.
5: And Jesus exposes this inward thought life. And
4: és Jézus
5: says, fool, don't you know your life is required of you today?
4: És Jézus azt mondta, hogy megvagy bolond vagy te, hát ma elveszik tőled a te életedet.
5: Your soul is required of you. What will those barns have any value to you now?
4: És mi haszna lesz abból a te lelkednek, mindabból a gazdagságból, amit itt van a földön?
5: Remember the woman who had an issue of blood?
4: Emlékeztek a vérfolyásos asszonyra?
5: What does the Bible say?
4: Mit mond a Biblia?
5: She said to herself, if I could.
4: Ő azt mondta magának. Magában mondta ő is azt, hogy ha csak megérinthetem a ruhája szegélyét, a köntöse szegélyét, meggyógyulok.
5: Of conversations the person was having with themselves.
4: Figyeljétek meg a különbséget e között a két beszélgetés között, amit ezek az emberek magukkal foglalkoztak.
5: Might be the most dangerous one you have.
4: a magunkkal való beszélgetés a legveszélyesebbek közé tartozhat, amikben csak részünk lehet.
5: And it's the desire of the Holy Spirit to influence that internal conversation you have with yourself on a daily basis.
4: És a Szent Szellemnek a vezetése alá kell vinnünk ezt a magunkban zajló beszélgetéseket is.
5: He wants to interject that conversation with his truth.
4: Mert ő bel akar lépni ebbe a beszélgetésbe az ő igazságával.
5: As we digest it and take it into our thought life.
4: Ahogyan Isten beszédét emésztjük és befogadjuk a gondolatvilágunkba.
5: So that it becomes a part of our internal conversation.
4: Hogy az részévé váljon a belső magunkkal folytatott beszélgetésünknek.
5: When you look in the mirror, you're not exactly excited about what you see.
4: Hogy amikor a tükörbe nézel, akkor ne annyira azon izgasd magad, hogy hogy nézel ki.
5: I have a daughter, she's 14 now, she sees every imaginable spot.
4: Hogy az én nekem például van egy 14 éves lányom, aki a minden, a legelképesztőbb kiütések, pattanások vannak az arcán, amit csak el tudok képzelni.
5: Inject into that internal conversation.
4: És amikor ő a saját belső beszélgetésében
5: I'm beautifully and wonderfully made.
4: Azt mondja, hogy csodálatosra teremtettem.
5: How beautiful are the works of your hands.
4: Milyen csodálatosak a te kezed munkái.
5: Ahelyett,
4: hogy azt mondja, hogy ma megint van itt egy. Kinyomom.
5: And you can literally talk yourself into a depression.
4: Szó szerint bele tudod beszélni magadat a depresszióba.
5: And here's the good news.
4: És most jön a jó hír.
5: You can talk yourself out of one.
4: És ki is tudod beszélni belőle magadat. Tehát a depresszióból.
5: Remember David was anointed for leadership.
4: Emlékezzetek meg arról, amikor Dávidot már felkelték a vezetésre. Nagyon fiatal volt még.
5: Learning lessons in the back of the hills.
4: Ott a hegyeken tanulta az órákat, csak úgy kedvtelésből medvéket és oroszlánokat ölt, őrizte a bárányokat.
5: He hears about his brothers on the lines of battle.
4: Hallott a fiú bátyairól, akik az arcvonalban harcoltak, ott volt Góliát, Dávid jött.
5: He's been anointed for leadership.
4: És már fel volt kenve a vezetésre. Tudta, hogy egy vezető. Ő készen királlyá kente Sámuel proféta.
5: David comes to the front lines, he sees this Goliath.
4: Dávid odajött az első sorba, látta Góliátot. Hallotta, hogy mit mond Góliát, és látta a honfitársainak a véleményét. És mi volt a csodálatos, hatalmas ebben a fiatal emberben, a szívének a bátor hozzáállása. Honnan vette ő ezt? Ő Istentől kapta. Ki vagy te, mondta Góliátnak, hogy így szólsz az élő Istenhez? Dávid kijött csak a paritjájával. Ő egy gyilkos volt. Óriási. Mármint, hogy Góliát. Dávid pedig egy fiatal fiú. Nem volt neki öt köve Dávidnak. Ja, öt követ szedett össze, de csak egyre volt szüksége. Tudjátok a történetet, eldobta a kövét, Góliát meghalt, mindenki újongott, mindenki dicsérte Dávidot, megölte az ő tízezerét, stb. Ahogy már mondtam, a bizonytalanság az egy nagy-nagy gátja, akadálya lehet annak, hogy bátorítást adjál másoknak.
5: There will be a lid.
4: A bizonyság az egy ilyen tetőt rak a dolgok fölé.
5: No one is able to rise above that lid the leader sets.
4: És senki nem tud afölé, a fedél fölé emelkedni, amit a vezetők határoznak meg. Ez egy ilyen visszatartó erő, és Isten pedig el akarja távolítani az ilyen fedőket, az ilyen visszatartó erőket, amik a növekedéstől próbálnak visszatartani. A Saul acélból csinálta ezt a fedőt, és amikor Dávid elkezdett e fölé emelkedni, akkor Saul a bizonytalansága miatt és az irigysége miatt ezekből kifolyólag kezdett el cselekedni, nem bízott Dávidban, és elkezdte őt üldözni. Saul kicsit megőrült, démonizáltá vált, és aztán hívták Dávidot, hogy jöjjön és kicsit zenéjen, muzsikáljon Saulnak. És amikor Dávid a hárfán játszott, vagy zongorán, amikor Júlia énekel, akkor a démonok azok elmennek, mert van egy olyan atmoszféra jelen olyankor. És amikor Dávid játszott a hárfáján, akkor békességbe került Saul, és jól érezte magát. Nem volt egyébként semmi szellemi érzékenység Saul életében. És amikor vége volt a zenének, akkor Saul azt mondta, na itt az én esélyem, itt a lehetőség. Fogta a dárdát, és eldobta Dávid felé. És Dávid egy nagyon-nagyon profi dárda elkerülővé vált.
5: David begins to experience one of the most difficult seasons almost every leader will go through.
4: Dávid megtanulta az életében megtapasztalta a legmélyebb mélyebb részeket is.
5: That goes this way.
4: Mert a dicsősége úgy hullámzott, először felment, mikor megölte Góliátot, aztán Saul elutasította őt, és ez azt eredményezte, hogy Dávidnak el kellett mennie a pusztába. Ez egy teljesen magányos, sivár környezet volt, egy barlangban élt, és emberek egy csoportja gyűlt köré. De ezeknek az embereknek kész káosz volt mindegyiknek az élete.
5: They got anger issues with someone.
4: Valakivel haragos kapcsolataik voltak ezeknek az embereknek, rendezetlen volt az életük. És ez volt az a társaság, aki körülvette Dávidot.
5: You know why?
4: Tudjátok, hogy miért?
5: It says in Isaiah that the Spirit of the Lord was upon Jesus because he would.
4: És Ajás azt mondta, hogy az Úr szelleme volt Jézuson, hogy meggyógyítsa a megtört szívűeket, felszabadítsa a foglyokat, hogy a szegényeknek a örömhírt hirdessen. Amikor a kenet ott van valakin, akkor képzeljétek el, hogy milyen személyek fognak körülvenni benneteket. A gazdagok? Akik képesek megtenni dolgokat? Az erősek? Olyanok, akiknek az életük teljesen rendben van minden területen, és készek a szolgálatra? Nem, azok fognak jönni, akik lenyomottak, akik megkeseredettek, mindazok, akik kétségbe esettek.
5: Because David has an atmosphere.
4: És Dávid körül elkezdtek ezek az emberek változni, mert Dávidot körülvette egy légkör, ami az Istennel való kapcsolatából fakad. Szoktam mondani egy megállapítást, amit most is elmondanék.
5: Your sense of satisfaction, your encouragement.
4: A ti megelégedettségetek, a boldogságotok
5: far too important.
4: Az sokkal fontosabb. Sokkal fontosabb annál, hogy bárki másra rábízhatnád magadon és Istenen kívül.
5: David had a relationship with the Lord.
4: Dávidnak egy olyan kapcsolata volt az Úrral, hogy megtanult elvenni bátorítást Istentől. És amikor a vezetésbe belelépett, akkor a környezetében élők elkezdték látni, hogy minden keresztül ez az ember. És az életük ezáltal elkezdett változni.
5: David takes these men into battle, into war. They begin to have extremely successful.
4: Dávid elvitte ezeket az embereket a családba, és látták az ő elképesztő sikerességét, és sok ember követte Dávidot.
5: One battle, he takes them out. You can find this in 1 Samuel chapter
4: 29.
5: While they're out on the battle,
4: egy csatában elhagyta őket, és amíg ők kint voltak a csatában, az ellenség egy csapdát állított fel, és amikor Dávid és a
5: the armies David's enemies came and they plundered his camp, stealing their wives, their children and burning the entire camp down.
4: Tehát az ellenség kirabolta Dávidéknak az egész tanyáját, és elrabolták a feleségeiket és mindeniket. Ez egy borzasztó helyzet volt Dávid számára. Visszamentek a táborba, és látták, hogy mi történt. Egy nagyon nagy problémával szembesültek. De mi volt a következő, ami még nehezebb volt Dávid számára? Mindazok a személyek, mindazok a harcostársak, akikre Dávid épített, ellene fordultak, és azt fontolgatták, hogy megölik őt. Nem tudom, hogy az életetek hogyan áll, és mióta vagytok vezetők.
5: Without a doubt, you will experience this, if not once, many times.
4: De kétség kívül előbb-utóbb meg fogjátok tapasztalni ezt, hogy azok a személyek, akikben vetettetek, akikért csak nem odaadtátok az életeteket, nekik adtátok az erőtöket, hittetek bennük, valami történik, és történik egy fordulat. A te nézőpontodból ez úgy néz ki, mint egy nagyon mély árulás.
5: The very ones that you work to build and inspire and encourage, they turn against you and say,
4: és azok,

0: Something happens.
1: Valami történik.
0: And there's a turning.
1: És történik egy fordulat.
0: From your perspective, it seems like a very deep betrayal.
1: A te nézőpontodból ez úgy néz ki, mint egy nagyon mély árulás.
0: And the very ones that you work to build and inspire and encourage, they turn against you and say.
1: És azok az emberek, akikbe vetettél, akiket bátorítottál, akiket építettél fel, azok ellened fordulnak és azt mondják, hogy el lehet ballagni.
0: How you handle the situation becomes extremely important.
1: Hogy fogod kezelni ezt a helyzetet?
0: David's heartbroken over what happened.
1: Dávid szíve megtört ezen, ami történt velük.
0: The very people that he had built and empowered and
1: hogy azok az emberek, akiket ő felépített és megerősített és tanítványként kezelte őket.
0: They turn against him and want to kill him.
1: Azok ellene fordultak és meg akarták ölni őt.
0: There's a very important phrase in 1 Samuel chapter 30 verse 6.
1: Van egy nagyon fontos kifejezés az 1 Sámuel 30. részében.
0: First Samuel 30.
1: 1 Samuel 30.
0: Now you know the background. David was greatly distressed.
1: Tudjátok a hátteret. Dávid egy
0: This is interesting.
1: Nagyon érdekes.
0: Doesn't say that David's distressed over what happened to the camp.
1: Nem mondhatnám, hogy Dávidot az stresszelte igazán, ami a táborban történt.
0: I mean, there are a lot of logistical things that happen in church that make me less than happy.
1: Tehát vannak a gyülekezetben is lehetnek olyan körülmények, amik, hát hogy is mondjam, nem tesznek igazán boldoggá.
0: And I can deal with that.
1: De el tudok ezekkel bánni. Frusztrálnak, de megoldhatóak.
0: But there's nothing more taxing, there's nothing more draining for a leader when relationships tax you.
1: Nincs semmi terhelőbb annál egy vezető számára, amikor kapcsolatokbeli problémák szívnak le téged.
0: Is embittering him or
1: és Dávid
0: making him greatly distressed for all the people who were embittered.
1: Dávidot is az stresszelte és az fárasztotta le, ahogy az emberek hozzáálltak ebben a helyzetben.
0: Each one because of his sons and his daughters.
1: Mindegyik elveszítette a
0: And here's a very little statement at the end of a tragic verse.
1: És van egy nagyon fontos megállapítás a tragikus versnek a végén, egy meglepő megállapítás. Ez a hatodik vers, Dávid azonban megerősítette magát az Úrban, az ő Istenében. És hogyan volt erre képes? Még nem vagy biztos benne?
0: But it says that David strengthened himself in the Lord.
1: Azt mondja, hogy Dávid megerősítette magát az Úrban.
0: And somewhere I believe that David spoke to himself in ways that led him to a result, an action.
1: Valahogy azt gondolom, hogy Dávid úgy szólt magához, úgy beszélt magához ebben a helyzetben, ami oda vezette
0: David
1: őt, hogy képes volt megerősítette magát.
0: Please bring me az Úrban. The ephod.
1: És Dávid szólt Abjátár papnak és Akiméleknek, hogy hozd ide nekem az efódot. És a 8. versben azt mondja, hogy Dávid megkérdezte az Urat.
0: Where do I go with this?
1: Tehát hova ment a problémájával Dávid? Csak egy hely volt, egy dolog volt, ahova mehetett, csak az Úrhoz mehetett, és ő hozzá ment. Ez volt Dávid válasz erre a helyzetre. Ez volt az, ahogyan ő bátorította magát az Úrban. Nem zárom el magam őtőle, hanem inkább megnyitom még inkább magam az ő számára, és az én szabadulásom az tőle lesz.
0: Many of you know the result of this story.
1: Sokan tudjátok a végeredményét a történetnek.
0: God tells David, go and pursue.
1: Isten azt mondta Dávidnak, hogy menj és üldözd az ellenséget.
0: There's an action necessary, so David they go and they pursue and they
1: szükséges volt megcselekedni valamit, tenni valamit gyorsan, és aztán Dávid utánuk

0: és visszaszerzett mindent, amit elveszítettek.
1: The point of the story is that you learn how to encourage yourself in the Lord. You've got to talk to yourself in the right ways.
0: Ennek a történetnek is az az egyik tanulsága, hogy szükséged van arra, hogy tud magadat bátorítani az Úrban, és hogy tudjál úgy beszélni magadhoz, hogy ez ehhez vezessen benne.
1: In the car, I'm having this ongoing conversation. You do too.
0: Időnként ott ülök az irodámban, és magammal beszélek ilyen bátorító, buzdító dolgokat, és arra kérlek, hogy figyelj oda nagyon, hogy miket mondasz magadnak, és miről és hogyan beszélsz magaddal. Mert hogyha vannak abban hazugságok, igaztalan dolgok, vagy negatív dolgok, azok nagyon befolyásolhatják a benned lévő légkört.
1: And you keep yourself up by encouraging yourself in the Lord.
0: Go to Him. Ugyanakkor pedig fent tudod tartani magad érzelmileg akkor, hogyha pozitív módon beszélsz magadhoz.
1: Princess Diana, you know her, she's of course dead.
0: Volt egy hölgy évekkel ezelőtt.
1: But she was a leader in her own right.
0: Aki a vezető volt.
1: She championed incredible causes across the world.
0: Valami elképesztő dolgot csinál a világban. Nagyon sok ilyen non-profit szervezetet felügyelt. És szinte minden beszédben, amikor beszélt, akkor volt egy kifejezés, amit szinte mindig használt. Mindig azt mondta. Ez a...
1: Life is mostly froth and bubble.
0: Ez a hercegnő, hogy... Az élet csak nem mindig nehéz. Két dolog van, ami kősziklát. Kedvesség vagy együttérzés másnak a problémájával, és az, hogy bátorítod magadat, bátorítsad magadat.
1: This became the philosophy of her life.
0: Ez volt az életének a filozófiája, ennek a hercegnőnek.
1: At the troubles of other people, and she demonstrated kindness.
0: Tekintettel volt másoknak a szükségére, és együttérzését fejezte ki feléjük. És bátorította saját magát.
1: To build an environment of empowerment and encouragement, you have to learn to receive encouragement from God.
0: Ahhoz, hogy a bátorítás és buzdítás légkörében tudjál élni, ahhoz kell, hogy tudjál elfogadni Istentől bátorítást és bátorítást, és kell, hogy tudjad magadat bátorítani és buzdítani. És a harmadik pedig, hogy legyél közel, legyél közösségben bátorító, buzdító személyekkel.
1: Find them.
0: Találd meg őket.
1: And don't just beware of complainers and criticizers, but rebuke them.
0: És ne csak, hogy tartózkodjál a vitatkozóktól és a kritizálóktól, hanem üldözd őket.
1: Take responsibility for the environment that you live in.
0: Vedd fel a felelősségét annak a környezetnek, amiben élsz.
1: And get around other people who've also learned to receive encouragement from the Lord and encourage
0: themselves. És legyél közösségben olyan személyekkel, akik megtanultak bátorítást, buzdítást elvenni az Úrtól, és maguk is ilyen légkörben élnek.
1: Environment that reflects the environment that he himself lives in.
0: Hogy egy olyan légkörben tudjál élni, amelyik visszatükrözi azt a légkört, amiben Isten maga is él.
1: We call that heaven on earth.
0: Ezt úgy hívjuk, hogy a menny a Földön.
1: Let your will be done here on earth as it is in heaven.
0: Legyen meg a te akaratod itt a Földön, ahogyan megvan a mennyben.
1: And please, when you see negativism and criticism, you've got to confront that.
0: És kérlek, amikor negativizmust vagy kritizálást látsz, akkor azzal szembe kell szállnod.
1: Who's the only criticizer in heaven?
0: Ki az egyetlen kritikus a mennyben, kritizáló?
1: The devil.
0: Az ördög.
1: He's the only one.
0: Ő az egyetlen.
1: And criticism will recreate his atmosphere.
0: És a kritika, a kritizálás légköre, az az ő légköre, az ördögé. Azt szeretnéd, hogy az ördög legyen a környezetedben?
1: Ah, te horváti.
0: Ó, oh, azok a horvátok.
1: Sorry.
2: I thought that wasn't true. Ah, these are
1: bless the Croatians.
0: Megáldjuk a horvátokat.
1: What a great people.
0: Milyen csodálatos emberek.
1: We bless the Slovenes.
0: Megáldjuk a szlovénokat. Megáldjuk a szlovénokat.
1: How do we encourage?
0: Hogyan bátorítsunk?
1: I'm going to try to say this as quickly as I can.
0: Megpróbálom olyan gyorsan elmondani, ahogy csak
1: tudom. The ways that we can encourage, number one is that you encourage with attention.
0: Az első pont, hogy hogyan tudunk bátorítani valakit, hogy figyelj oda rá.
1: As leaders, give people your personal attention.
0: Kérlek benneteket vezetőként, szálljátok oda a figyelmeteket az emberekre.
1: Shows respect and it communicates their value.
0: Amikor odafigyelsz valakire, az együttérzést közvetít, és az, hogy fontos a te számodra. És időt kell szánni a beszélgetésekre. Beszélgetsz valakivel? És egy másik személy, aki ott keresztben van, ott mennek el emberek mellettünk, jobbra-balra, és mi beszélgetünk, és akkor közben állandóan ide-oda integetek, másra figyelek.
1: And I've made a personal decision when I'm speaking with someone I'm going to give them my attention.
0: Én hoztam egy személyes döntést ezzel kapcsolatban, hogyha valakivel beszélgetek, akkor odafigyelek rá teljes figyelmemmel.
1: I don't know how this is in your churches.
0: Nem tudom, hogy hogy van ez a ti gyülekezetetekben, de a mi gyülekezetünkben van néhány nagyon bátor személy.
1: I'm giving my full attention to somebody.
0: És amikor én beszélgetek valakivel és teljesen odafigyelek rá. Álljatok fel, legyetek szívesek.
1: You're me and someone else talking.
0: Te beszélgettek.
1: And here's what they will do.
0: És akkor oda jönnek és ezt csinálják. Tehát látják, hogy beszélgetsz valakivel, és oda megy hozzád. Nem szeretem az ilyen fajta aktivitást. Hogyha te ezt szoktad csinálni, akkor légy szíves, ne tedd ezt máskor. Tehát ha valaki látod, hogy beszél valakivel, akkor ne menj oda elköszönni tőle. Vannak fontos dolgok abban a légkörben, amit létrehozunk,
1: kialakítunk.
0: Amikor beszélgetsz valakivel, akkor szánd oda a teljes figyelmedet arra a személyre.
1: People you lead, the more you have to listen.
0: Minél több embert vezetsz, annál jobban meg kell tanulnod hallgatni.
1: That's why God gave us two ears and only one mouth.
0: Ezért adott Isten nekünk kettő fület és csak egy szájat.
1: Effective leadership has more to do with listening than with talking.
0: A hatékony vezetőnek több dolga van, többször kell hallgatnia, mint beszélnie.
1: So your encouragement doesn't start with speaking, it starts with listening.
0: Tehát a te bátorításod az nem azzal fog kezdődni, hogy beszélsz, hanem azzal, hogy hallgatsz és figyelmeztetsz arra a személyre. Második, bátoríts akkor, amikor a krízis jön.
1: As a leader, your words in times of crisis and trouble carry more weight than in any other time.
0: Vezetőként a te szavaid sokkal súlyosabbak a nehéz helyzetekben és a szükség próba idején, mint máskor. És ilyenkor kezdeményezőnek kell lenned a bátorításban.
1: Number three, encourage when a job is well done.
0: A bátorítás egy olyan szakma, amit jól kell csinálni.
1: In many churches, there's still an old attitude that still persists that expects people to work out of a sense of duty.
0: Sok gyülekezetben még mindig megvan egyfajta régebbi hozzáállás, hogy van, akinek ez az elhívása, hogy bátorító legyen.
1: It's also a reflection of the environment that maybe we ourselves came out of. The reasoning often is.
0: Gyakran van, hogy az érvelés az tud ilyen lenni, és ez nem igazán szellemi.
1: And he'll reward them for their labors.
0: És
1: some even argue that it builds up egos and promotes pride to give people praise.
0: Néha vannak, akik azt mondják, hogy az
1: therefore it's very
0: ártalmára lehet az embereknek, hogyha dicséred őket, mert túlságosan büszkékké teszi őket, és jobb, hogy ettől tartózkodsz. De nem, én ezzel nem tudok egyetérteni.
1: People want to know they are noticed and appreciated.
0: Az emberek tudni akarják és át akarják élni azt, hogy elfogadottak és értékeltek.
1: We have a team every week in our church. They
0: van egy csoportunk minden héten a gyülekezetünkben.
1: We have chairs out for service. We got all of our sound equipment.
0: Berendezik a termet, összeállítják a hangtechnikát.
1: All the toys and food and things.
0: Minden gondoskodnak a játékról, az ennivalóról, innivalóról a gyerekeknek. És ez egyre több és több embert igényel, hogy ezt megtegyék.
1: As often as possible, without overstating.
0: És minden, amilyen gyakran csak tudom, elmondom nekik, hogy megdicsérjem őket, minden alkalmat megragadok erre. 7 éve.
1: 52 Sundays a year.
0: 52 vasárnap egy évben. El tudjátok képzelni, hogy egy kicsit már megöregettem ebben.
1: Yeah, we're praying for building. We'd love to have a place of our own where we can just turn on the switch and here we are.
0: És azon munkálkodunk, hogy legyen egy saját ingatlanunk, ahol csak fel kell kapcsolni a villanyt és már minden készen áll.
1: There's that kind of work and there's that kind of repetition over and over, people.
0: Ez a fajta megbecsülés és értékelés újra és újra. Az embereknek szükségük van arra, hogy megdicsérd őket.
1: And it becomes a responsibility of leadership to be able to lavish that kind of praise and
0: és ez a felelőssége a vezetőknek, hogy az, hogy ők megbecsülik az embereket, az legyen általánosan ismert mindenki előtt. Hogy ki tud azt fejezni, hogy mennyire értékeled a munkájukat, hogy mennyire értékeled az erőfeszítéseiket, és legyél hálás nekik. Van egy hölgy, aki az anyagi ügyeinket intézi. Évek óta csinálja, és nagyon profi módon.
1: Our laws have just changed in Slovenia and now the government wants to have oversight of our finances as a church.
0: És most a törvények úgy alakulnak Szlovéniában, hogy a parlament, vagyis a kormány felügyelni akarja a gyülekezeteknek a pénzügyeit is.
1: Finances in documents that the government requires.
0: És össze kellett állítanunk nekünk is mindazokat a dokumentumokat, amiket a kormány igényelt tőlünk,
1: so that we wouldn't be penalized and she wouldn't be penalized personally for our finances.
0: Azért, hogy ne kerüljünk nehéz helyzetbe a pénzügyi dolgaink miatt.
1: Oh, I'm so happy. It all came perfect.
0: És azt mondta a hölgy, hogy annyira örülök, hogy minden teljesen rendben van, és egyetlen euró sem hiányzik, amivel ne tudnánk elszámolni. Megkérdeztem tőle, hogy fizethetünk neked azért, amit teszel.
1: I so value what you do.
0: És elmondtam neki, hogy mennyire nagyra értékelem azt, ami munkát, amit elvégzel. És akkor rám mosolygott, és azt mondta, hogy nem, ez elég lesz, ez az a fizetség, amire nekem szükségem van. Azt, hogy én azt mondtam neki, hogy értékelem és tisztelem ezért.
1: És
0: el tudom képzelni, hogy ez az a szükség, amit mindannyian érzünk. Hogy értékesnek és megbecsültnek akarjuk érezni magunkat. És kell, hogy tud kifejezni azt, amikor valaki jó munkát végez. És bátoríts akkor, amikor nem jól végeztek el valamit. Negyedik pont. Bátoríts akkor, amikor valamit rosszul csináltunk.
1: See, good leaders are people who, even when they must correct.
0: A jó vezetők azok olyan személyek, amikor feltétlenül helyre kell állítaniuk, vagyis ki kell igazítaniuk. Tehát úgy tudnak a lábad újjára rálépni, hogy megzavarnák a mosolyodat. Nem.
1: They can step on your toe without messing up your shine.
0: Tehát úgy tudnak a lábadra rálépni, hogy közben a cipődnek a csillogását nem teszik tönkre. Az embereknek leginkább akkor van szükségük bátorításra, amikor érzik, hogy nem jól csinálják a dolgukat.
1: Perhaps they may feel like they failed the leader.
0: Tehát például amikor egy vezetőként elbukik, vagy a csoport nem sikeres, vagy csak önmaga, az ő saját élete nem sikeres. Ez az a pont, amikor neked vezetőként ki kell fejezned az illető felé a szeretetedet és a bátorításodat. Hogyha valaki megsérült, akkor segítsd őt a gyógyulás irányába. És adj helyet arra, annak a lehetőségének, hogy hibázzanak is az emberek. A mi környezetünkben kialakítottunk egy ilyen 18-20-ból álló szabályokat. Az időnk 18%-ában jól csináljuk a dolgokat, 20%-ban hibázunk, és amikor az a 20% jön,
1: space. It's okay. It's all right. And offer our encouragement, because if we practice grace with others, and then unsere Ermutigung bereitstellen, denn wenn wir Gnade und ja, then when I make a mistake as a
0: amikor én vezetőként hibázok,
1: I can be afforded the same grace.
0: Akkor én is ugyanarra az irgalomra szorulok. Ez is abból a légkörből fog eredni, amit kialakítottál.
1: And if we fail, it's okay.
0: És hogyha hibázok, az is rendben van. Minél több bátorítás és támogatás van, és végül az ötödik pont, a bátorítás.
1: Whenever possible.
0: Bátorítsál mindig, amikor csak lehetséges, minden percben.
1: At every coffee break.
0: Minden kávészünetben.
1: There was a new baseball coach in the United States.
0: Van egy új baseball tréner, edző az Egyesült Államokban.
1: He was interviewed about how he would manage the careers of multi-million dollar players.
0: Ők megkérdezték tőle, hogy hogyan vezeti ő a több dollár millióba kerülő játékosok életét.
1: Rodriguez, he plays for the New York not Giants, the New York Yankees, thank you.
0: Egy játékos, aki a New York Yankees csapatában játszik.
1: He signed a contract for $275 million.
0: 275 millió dollárról állított ki számlát.
1: To play baseball.
0: Azért, hogy baseballozzon.
1: So here's the manager of these multi-million dollar players.
0: És a következőt mondta ennek a multimilliómos játékosnak.
1: It can be difficult to lead players who make millions of dollars when your salary is much smaller.
0: Nehéz jó tanácsot adni egy ilyen játékosnak, amikor a te fizetésed sokkal alacsonyabb.
1: He said, how can you do it?
0: Hogyan tudod ezt megcsinálni?
1: He said, I have a very simple rule.
0: Azt mondta, egy nagyon egyszerű szabályom van.
1: He says, imposing rules without relationships incites rebellion.
0: Hogy a személyes kapcsolat nélküli szabályfelállítások azok lázadáshoz vezetnek.
1: My first order of business as the coach.
0: Edzőként az én elsődleges alapelvem ebben az egész dologban
1: is to get to know these men.
0: Az, hogy megismerjem az adott szemét.
1: And empower them to do their job the best they can.
0: És felruházzam azzal a képességgel, hogy a legjobban csinálja a dolgát, amit tesz.
1: See, this coach put relationship ahead of task.
0: Tehát ez az edző a kapcsolatokat tette az első helyre mindenek közül.
1: More important than winning.
0: A kapcsolatuk, a játékosaival való kapcsolata fontosabb volt a számára, mint az, hogy nyerjenek. Azt kell mondjam, hogy a gyülekezetben, amikor a kapcsolataink helyén vannak, és amikor kiépítjük a bátorításnak és a bátorításnak a légkörét, akkor győzni fogunk minden alkalommal.
1: That same team went on that year to win the pennant. They won the championship. This team, they went on to win with this coach.
0: Ez a csoport abban az évben nem nyert, talán.
1: You can do it.
0: Meg tudjátok csinálni.
1: I believe in you.
0: Hiszek bennetek.
1: I love you.
0: Szeretlek benneteket.
1: I appreciate you.
0: Értékellek benneteket.
1: I value you.
0: Értékellek benneteket.
1: And these aren't just phrases.
0: És ezek nem csak frázisok.
1: When we speak them, when we believe them, they become the atmosphere of our house.
0: Amikor beszélünk velük, amikor bátorítjuk őket, akkor az emberek vonzódni fognak ehhez a légkörhöz. Hogyha nem ez a légkör lesz bennetek belül, vagy nem ez van még bennetek, akkor engedjétek meg neki, hogy bejöjjön az életetekbe, és azt a homályt, ami bennetek van, azt kitakarítsa, kisöpörje. Hogy bárhova mentek, az otthoni gyülekezeteitekben, amikor ott vagytok, lehet, hogy te vagy a vezető.
1: Maybe just make it a goal each Sunday. Just find three people that you can express something to them that you appreciate about them.
0: Kitűzheted célul magad elé azt, hogy találj minden vasárnap három olyan személyt, aki felé kifejezett, hogy nagyra értékeled és megbecsülődött.
1: And believe me, you'll start to see something in the atmosphere.
0: Gyakorold ezt csak 4 héten keresztül, és figyeld meg az atmoszférát, hogy hogyan fog változni.
1: Encourage someone else to do the same.
0: És bátorítsál valaki mást még magadon kívül, hogy ő is tegye ugyanezt. És ez elkezd egy olyan légkört létrehozni, ami megerősítő. Ez az, ahol én szeretek lenni. És ez az, ahol Isten szeret élni. Amikor ezt tesszük, akkor a mennynek egy kis részét éljük át itt a Földön. Ezt megteheted az otthonodban.
1: Don't let criticism come into your marriage.
0: Ne engedd meg, hogy a kritizálás bejöjjön a házasságodba. Ne tedd azt. Ezt csináld, azt csináld, ne így csináld.
1: You can almost kind of see the Holy Spirit kind of standing.
0: Érzitek, hogy a Szent Szellem itt lebeg.
1: He's waiting for the first person to say.
0: Arra vár, az első személyre vár, aki azt mondja,
1: really
0: hogy sajnálom.
1: You're important to me.
0: De fontos vagy a számomra.
1: He starts to flutter in and fly in.
0: És ő elkezd itt,
1: that's his atmosphere.
0: Ebben a légkörben elkezd mozogni.
1: When you work together with him,
0: és amikor együtt dolgozol ő vele,
1: to become that kind of encourager.
0: És megtapasztalod ezt a bátorítását, akkor ő meg fog nyugodni te rajtad. És azok a személyek, akik pedig más szellemből vannak, vagy más szellemmel vannak, azok el fognak távozni, ez vonzani fogja az embereket hozzád, és ezek nem fogják megmérgezni, nem lesznek képesek megmérgezni ezt a légkört, hanem meg fognak változni rajtad keresztül.
1: Okay.
0: Rendben.
1: Will you be an encourager?
0: Lesztek bátorítók? Ez egy választás, amit meg kell hoznod, egy döntés. Egy olyan képesség, amit meg tudsz tanulni.
1: Born with it.
0: Nem így születünk.
1: Oh yeah, he's born. Natural encourager.
0: Ő úgy született, ő egy ilyen természetéből fakadó bátorító. Nem így van ez.
1: It's a skill we learn.
0: Ez egy olyan képesség, amit meg tudunk tanulni. Meg tudjuk tanulni a vele való kapcsolatunkból, és abból a módból, ahogy ő kezel bennünket. Annyi és annyi hely van a Szentírásban, ami erről szól, különösen az Új Szövetségben. Olvassátok és meglátjátok, nagyon sok
1: helyen.
0: És miért van annyira sok bátorítás az Új Szövetségben? Azért, mert természet szerint az emberekben inkább az elégedetlenség és a kriticizmus van. És a vezetőként az elsődleges felelősségünk
1: to banish that atmosphere.
0: Az, hogy
1: let your preaching be filled with
0: power. Felszabadítsuk a körülöttünk lévő légkört a bátorításra.
1: Let your counsel be filled with courage and hope.
0: Hogy a szolgálatunk, a tanácsolásunk az legyen telve bátorítással.
1: Be filled with that kind of encouragement.
0: Hogy még amikor együtt kávézol valakivel, az az idő is legyen telve bátorítással. Az ebédlőasztalatok, a reggelitetek, az esti meséitek és a vacsora asztalatok.
2: Elhangzott a Vezető jelleme című tanítássorozat 5. része, melyben Steve Telcerovot hallottuk.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: A apostoli hitvallásnak a 8. része jön, ez az utolsó mondat. Hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Úgy hiszem, hogy ezzel be is fogjuk fejezni most ezt a sorozatot. Az apostoli hitvallást, hogyha megengeditek, akkor én most az elejétől elmondom. És hogyha van bennetek, akkor kövessetek és mondjuk együtt. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Szellemtől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, és onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Szellemben, hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen. Ismétlésként ugye miért van szükség a hitvallásra, a megvallása Róma 10:9-10 versét, hogyha emlékeztek ott van, hogy szívvel hiszünk az igazságra, és szájjal vallást teszünk az üdvösségre. Tehát ez egy lényeges dolog. A másik önmagunk fele is egy összegzés ez. Pál apostol írt a Timóteushoz a 2 Timóteus 1:12-ben, tudom, kinek hittem, és biztos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni arra a napra. A hitvallás, megvallás azt is jelenti, hogy ugyanazt mondom, ugyanazt vallom, és erre újból és újból gyakorlom magamat, mint amit Isten mondott, és Isten jelentett ki. Másrészt pedig a Róma 10:17 alapján segít egy összeszedett bátor világos bizonyságtevésben, mert a hit az hallásból jön, hogy ne pusztán érzéseket, ne pusztán szubjektív dolgokat mondjunk csak embereknek, hanem mondjuk el a hitünknek a sarokpontjait, hogyha tudod, hogy miben hiszel, az apostoli hitvallás nem egy ismeretlen homályos köd, hanem tudom, hogy a hitemnek vannak sarokkövei, akkor amikor bizonyságot teszek azok, akkor azokról a sarokkövekről is beszélek, ha nyilván nem egy-egy beszélgetésben nem mindről, de valamelyiket mindig akkor bele tudom venni, mert a hit az hallásból fakad a hallgatónak a szívébe föl. Másrészt pedig a Róma 1:16-ban, hogy minket is megerősít a megvallás, mert Istennek az ereje az minden hívőnek az üdvösségre, zsidónak először is görögnek. Ez a Róma 1:16-ban van. Másrészt pedig a hitvallás megvéd a tévejgésektől is. Tehát, hogyha tudom a hitemnek a sarokpontjait, akkor tudom ahhoz mérni magam, de tudom ahhoz mérni a interneten, a média csatornákon csőstől az ember elméjét, pszichéjét, állandóan, folyamatosan bombázó tanítások, vagy tévtanítások, hitetések, vagy igazságnak a beszédeit meg tudom mindig mérni, és tudod a hitnek a sarokpontjait, az azt jelenti, hogyha bármibe elbizonytalanodnál, akkor a hitvallás, az apostoli hitvallás által újra tudod kalibrálni a hitedet, újra tudod hitelesíteni, újra tudod pontosítani, hogy senki és semmi ne tudjon elhitetni, elferdíteni, elbizonytalanítani a céltól. Ez a zsidókhoz írt levél, második rész, első vers, hogy még inkább figyelnünk kell mindarra, amit hallottunk, hogy nehogy valamilyen módon elsodortassunk, el ne sodródjunk. Tehát hiszem az egyetemes szent egyházat. Tehát van egy egyetemes, ez katolikus ezt jelenti, egyébként, mert ugye latinul fogalmazták ezt meg, és a katolikus az azt jelenti, hogy egyetemes. Nem görög katolikus, nem római katolikus, hanem egyetemes. Az egyetemes az azt jelenti, hogy katolikus. De mivel a hétköznapi nyelvezetünkben sokszor ez egy felekezetet jelent, ezért a legtöbb protestáns közösség, illetve mindegyik nem a katolikust mondja, hanem annak a magyar jelentését mondja, az egyetemest vallja meg, mint ahogy a latin eredeti szöveg is ezt jelenti. És szent és egy ház. Az Efezusi Levél első fejezet 9-es, 10-es verse általános ismert itt közöttünk, mert a gyülekezetünknek is az egyik alap kijelentése, pont ez az egyik vers, hogy megismertette velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, amelyet eleve elrendelt magában az idők teljességének arról a rendjéről, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind ami a mennyben van, mind ami a földön van. Tehát Istennek a egybeszerkesztése, ez egy kulcs dolog, majd meglátjuk az egyháznál, mert egyetemes az egyház, sokféle felekezet van, lehet, hogy polgárjogilag egyháznak van bejelentve és bejelölve és nyilvántartva pünkösdi egyház, baptista egyház, katolikus egyház, sokféle egyház. A mi gyülekezetünk is egyházként van bejelentve, Dávid sátor a gyülekezete egyház. Így vagyunk polgárjogilag bejelentve, tehát sokféle szervezet, felekezet van egyházként, de szellemben Isten előtt egy egyetemes egyházban, és az tartozik az egy egyházban, amit felolvastunk a Krisztina vezetésével az istentisztelet előtt az Efezusi Levél második fejezetébe, akik élő kőként belekapcsolódunk ebbe a szent egyházba, szent szellemi épületbe. A Máté 16-18-as verse, ez egy kulcs kifejezés és egy kulcs mondat az egyház megértésével kapcsolatban. Emlékeztek, amikor ott fönt éjszakon Jézus a tanítványaival, amikor járt, az egy rendkívül démonizált pogány közeg volt, ahol ott fönt éjszakon jártak, és megkérdezte a tanítványok közül, hogy hát kinek tartanak az emberek, mit mondanak, hogy ki vagyok én, és ti kinek mondatok. És akkor mondta, emlékeztek, Péter, és vallotta meg, hogy te vagy az élő Isten fia, te vagy a Krisztus, te vagy a Mesiás. És elmondta akkor neki Jézus, hogy Péter, ezt nem a te gondolkozásmódod, nem a te kikövetkeztetésedből tudod, hanem az én mennyi atyám jelentette ezt ki neked a Szent Szellem által. És te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem föl az egyházamat, és a pokol kapui se fognak diadalmoskodni rajta. Nem megyünk ebbe bele. Tudom, hogy ez egy felekezeti kérdés is, hogy most Péterre épül, vagy kőszikla, vagy melyik ki az a kőszikla, akire épül az egyház. Az biztos, hogyha ismerjük Istennek a teljes írását, a szent írást, akkor ha ezt mondom, hogy a kőszikla, életemet a kősziklára építem, akkor azt hiszem, hogy egy Bibliát ismerő ember tudja nagyon jól, én nem Péterre építem a házamat, életemet, hanem Jézus Krisztusra, aki az én személyes megváltóm, és belül egy hittel, egy kijelentésből fakadóan tudom, hogy ő az én Istenem, ő az én Uram, és őrá építem. És azt mondja Jézus, hogy én építem föl az egyházamat, és csak ezt a részt szeretném megragadni, és a figyelmetekbe ajánlani, hogy az egyházról, egyetemes egyházról sok film, sok szépirodalmi mű készült, a tizedik, tizenegyedik, tizenkettedik, tizenharmadik századból, amikor ugye a keresztes hadjáratok ugye elindultak, és hát nagyon sokféle háború, sokféle gyilkolat volt Isten nevében. Aztán pedig jött később az inkvizíció, szintén Isten nevében sokféle dolog történt. Mert megpróbálták az emberek az egy egyházat építeni, és mindenki, aki azon a felekezeten kívül volt, azt vagy tűzzel, vassal oda berakni, vagy pedig elpusztítani. Most nyilván leegyszerűsítve. De azt mondta Isten, hogy én építem. Jézus Krisztus azt ígérte, hogy én építem föl. Embereket használ, de nagyon érdekes, hogy Isten nem kell aggódnunk afelől, hogy mi lesz az egy egyetemes egyházzal, mert Jézus Krisztus fölépíti. Csak oda kell szánnunk magunkat, és sokféle felekezeti, teológiai, hitgyakorlati korlát, másság, különbözőség van, de ettől függetlenül Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy én fölépítem a homogén téglákból, élőkövekből álló szellemi házamat, hanem az egyetemes egyházat, hogy azban milyen élő kő van, milyen hitgyakorlattal, az biztos, hogy az apostoli hitvalláshoz muszáj, hogy tartsuk magunkat, mert az egy közös alap. Az biztos, hogy hiába tartom magam az apostoli hitvallás, hogyha ha nincs a szívembe kijelentés a názáreti Jézusról, mint Krisztusról, mint kőszikláról. Tehát ezek nyilván alapföltételek. De tudnunk kell, hogy Isten a sokféleségből is megcselekszi az egybeszerkesztést, véghez viszi, és fölépíti az ő egyházát. Úgyhogy ebbe a hitben kell haladnunk tovább, ebben a hitben kell munkálkodni, ebben a hitben kell akár egy felekezethez tartozóan, akár egy közösség helyi gyülekezethez tartozóan élni a hitéletünket, és fölismerni azt, hogy másik gyülekezetbe, másik felekezetbe tartozó, kijelentéssel bíró, megtért, újjászületett keresztények mind-mind ugyanahhoz az egyetemes egyházhoz, eklézsiához tartoznak. Amen. A másik dolog az, hogy az egyház Istennek az akarata. Ez nem egy olyan, hogy ha ló nincs, akkor Szamár is jó, ha már Izrael elbukott, akkor hát csináljunk a pogányokból valami, amivel tudunk azért mégiscsak kezdeni valamit, és akkor így létrehozzuk az egyházat. Nem. Isten számára, Isten szívébe az egyház nem egy mellékes kinyilatkoztatás, hanem mielőtt lett volna a föld, tehát mielőtt lett volna Izrael, mielőtt lett volna Ábrahám, már lett volna ember, népek, pogányok, Izrael, Isten már kigondolta az egyházat, eltervezte azt, egy mennyasszonyt az ő fia számára. Más szavakkal. Efezusi levél első fejezetből olvasok, egészen a másodiktól 11-ig, de nem olvasom végig föl, csak egy mondatot. Azt mondja, hogy kiválasztott minket ő benne a világ teremtése előtt. Hogy legyünk mi szentek és fedhetetlenek ő előtte szeretet által. Eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint. Tehát figyeld meg, hogy a világ teremtése előtt már kiválasztott téged. Tehát ez nem egy olyan, hogy becsődölt egy terv, az A terv nem jött be, akkor most előhúzzuk a zsebből a B-t. Az egyház Istennek az akarata. És hát nagyon röviden ismerős, erről is beszéltünk már máskor. Az Istennek az akarata az egy teljesen szuverén akarat, és nem tudod te azt másítani, megmásítani, az teljesen tőle függ, hogy ő mit akar. Ugyanakkor ez az akarat, kétféle akaratot is megkülönböztetünk. Ez egy teológiai fogalom, de jó, hogyha ezt azért ismerjük, mert különben néhány biblia verset nem tudunk a helyére tenni, hanem egymással szembeállítják néhányan, de azért, mert az objektív és a szubjektív akaratot nem különböztetik meg. Az objektív akarat az Istennek egy olyan elhatározása, választása és határozata, amit senki, semmikor, soha, semmilyen módon nem tud megváltoztatni. Eldöntötte, és úgy van. Én fölépítem az egyházamat. Ezt Isten eldöntötte. Ha valaki elkezd böjtölni, meg halálra böjtölheti magát, akkor is megtörténik. Jézus Krisztus vissza fog jönni az övéért. Ha valaki elkezd böjtölni, meg imádkozik, keresi az Urat, meg stb., hogy ne legyen így, akkor is vissza fog jönni, mert ez egy objektív terv, és objektív akarat. Ugyanakkor van egy szubjektív akarat, ez egy megfontolt szándék, elgondolás, egy szándékolt terv és óhaj. Például a Timóteushoz írt levélben azt olvassuk, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember megtérjen és az igazság ismeretére eljusson. Ez Isten akarata? Minden ember megtér és az igazság ismeretére eljut? Nem. Akkor nem teljesül Isten akarata? Nem valósul meg Isten akarata? Mert ez nem objektív akarat, hanem szubjektív akarat. Mitől szubjektív? Attól, hogy ott van a megvalósulása útjában az emberi szabad akarat. És amikor az embernek szabad akaratot ad az ő szubjektív akarata megvalósulásához, akkor rajtad és rajtam múlik, hogy az isteni akarat beteljesedik-e az életünkbe. Ezt jelenti. Tehát ugyanakkor látnunk kell az embereknek az üdvössége, az emberek elhívása, az elhívásának a megfutása, hogy megfussza azt a pályát, amiért Isten eltervezett, kigondolt, amiért megszülettél. Ez szabad akaratunk döntései sorozatán múlik. Ez Isten szubjektív akarata. De látni kell, hogy az egyház nem csupán Istennek egy szándéka, szubjektív akarata, hanem objektív akarata, objektív döntése, elhatározása. Az egyház akkor is menyasszonyként oda fog állni a vőlegény elé, és akkor is visszajön az egyházért, hogyha most minden egyes keresztény elhatározná, hogy engedetlen lesz. Akkor is. Mert van már az egyháznak egy része, ami fönt van a mennybe. Van az egyháznak egy része, aki itt vagyunk hitben a földön, különböző felekezetek, népek, nemzetek között, gyülekezetekbe. És az a helyzet valamilyen módon, és majd meglátjuk, hogy ez mit is jelent, mert ez egy titok, valamilyen módon az is hozzátartozik már szellemben az eklézsiája, akik még bűnbe vannak, és majd ezután fognak megtérni. Lehet, hogy egy rokonod, ismerősöd, barátod, testvéred, gyereked, vagy édesapád, édesanyád, aki még nem tért meg, nem fogott el Jézus Krisztus személyes megváltójának, Isten nem időben gondolkodik, mert ő örökkivaló Isten. Ő pontosan tudja a holnapot, a jövőt. Ő neki a most is a holnap. A holnap is most. A múlt is most. Stb. Mert ezért mondta, hogy vagyok. Én tegnap is vagyok, most is vagyok, és holnap is vagyok. Nem úgy van, hogy volt, van, lesz. Isten nem lesz, Isten vagyok. Isten nem volt, hanem Isten régen is vagyok. És Isten nem lesz, hanem régen, majd évezredek múlva, vagy időn túl is, idő után is a vagyok. Ő mindig a létező, az örökkévaló létező. Tehát az egyház Isten örökkévaló terve. A terv, ez a protézis, nem az, hanem Istennek a terve, ez azt jelenti, hogy közzé tesz, közszemlére tesz, tehát mit csinál, kiállít, az ő tervét az egyházon keresztül megmutatja. Ezt jelenti, hogy az egyház az ő terve. Emlékeztek, szintén az Efezusi levélbe olvashatjuk, hogy a levegőbeli, magasságban levő szellemi erőkkel, és ott szellemi lényekről van szó, Isten az ő bölcsességét hogyan ismerteti meg? Az egyházon keresztül. Az egyházat rendelte azért, hogy az egyházon keresztül bemutassa az ő atyaságát, bemutassa az ő szeretetének a különböző motivumait, oldalát, a gyógyítását, szabadítását, természet fölötti erejét. Az efezusi levél 3. fejezetben van ez a 11. vers. Azt mondja, hogy megvilágosítson mindenkinek, hogy miképpen rendelkezett Isten ama titok felől, ami el volt rejtve örök időktől fogva Istenben, aki mindent teremtett a Jézus Krisztus által. Azért, hogy megismertettessék most a mennybeli fejedelemségekkel, hatalmasságokkal az egyház által, az Isten sokféle bölcsessége, ami az örök eleve elvégezés szerint, amit megcselekedett a Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Tehát úgy is megfogalmazhatjuk, hogy az egyház az Isten örökkévaló szándékának, vagy örökkévaló akaratának időben való megvalósulása. Tehát az egyház Isten örökkévaló akaratának az időben való megvalósulása. Tehát ahogy a Timóteushoz írt levélbe Pál apostol írja, 2 Timóteus 1:9, hívott szent hívással téged, és engem, az ő saját végzése és kegyelme szerint. Tehát az ő örökké való szándéka szerint lettünk elhívva mindegyikünk. Ez nem úgy történt, hogy hát véletlenül összefutottam X-el, Y-nal, volt osztálytársommal, barátommal, a testvérrel, vagy rokonommal, és akkor éppen beszélt nekem Istennek a szeretetéről, és ez megnyitotta a szívemet, és hát egyébként nem oda szándékoztam, de elmentem egy összejövetelre, egy házi csoportra, vagy egy istentiszteletre, ahol befogadtam Jézus Krisztus teljesen véletlen és adhok. Lehet, hogy nekem ez véletlennek tűni, de tudod, hogy Isten mennyit dolgozott azon, és mennyit munkálkodott az ő angyalaival és embereken keresztül, hogy összehozza ezeket a kapcsolódásokat, ezeket a találkozásokat, és hogy megtörténjenek azok a beszélgetések és bizonyságtevések, hogy hitet fakasszon a szívünkbe azáltal, hogy hallottunk másoktól őróla. Ez így működik. Ez Istennek az örökké való szándéka. Tehát Istennek az egyházat illető szándéka az örökkévaló, és nem semmisíthető meg, és nem választható, nem változtatható meg. Az én személyes hozzáállásomat meg tudom választani, de az egyház fele az egy egyetemes, szent egyház fölépítésére vonatkozó üttervét senki nem tudja meghiúsítani, se az ördög, se az ember, semmilyen gonosz szellemi lény. Ma nézzük meg most az Isten egyházra való szándékát, hogy mi Istennek a szándéka, mi Istennek a terve, akarata az egyházzal. Efezus 1:9, amit már mondtunk, hogy eleve elrendelt magában. Tehát eleve elrendelt, ezt Isten maga határozta el. Tehát nem kellett neki tanács, nem kellett neki történelmi esemény, hogy ez nem jött be, az nem jött be, akkor stb., hanem Isten maga határozta el. Az Efezus 1:4-ben pedig azt olvassuk, hogy a világ teremtése előtt, tehát örökkévaló ez a rendelése, ez a szándéka, ez az akarata. A Máté 13-ban, 17-ben pedig azt olvassuk, hogy ez a szándék, ez a terv, ez el volt rejtve. Ugye sok próféta, sok Isten embere kívánta látni, érteni a dolgokat, amiket a tanítványok például láttak, értettek, hallottak már, és azóta mi is a Szent Szellem által érthetünk. De azért ne feledkezzünk el arról, hogy ezelőtt 2500 éve ez titok volt. Ez el volt rejtve, valamilyen módon. A Péter levél ezt úgy fogalmazza, 1. Péter levél 1. fejezet, 10-12-es vers. Üdvösség felől tudokozódtak, nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől profétáltak. És keresték, hogy milyen időre jelentette azt ki a Krisztusnak bennük levő szelleme. Ez egy óriási nagy dolog, hogy érthetjük az evangéliumnak a titkát. Megérthetjük azt, hogy Jézus Krisztus bejön a szívünkbe. Most a gyerektáborban volt egy, találtam egy kesztyűt a kocsibot, a Kati mindig azzal takarta le azt a LED lámpát, hogy ne világítson, este megyünk a szemébe. Volt egy kesztyű, és ismeritek, azt mondta János apostol, akiben benne van a fiú, abban benne van az élet. Akiben nincs az Isten fia, az élet sincs abba. És hogyha szólsz a kesztyűhöz, tedd meg ezt, tedd meg azt, tedd meg amazt, nem csinálja meg. De ha beleteszed a kezedet, akkor bizony meg tudja csinálni. Ez azt jelenti, hogyha nincs bennünk az Istennek a fia, az Isten örök élete sincs bennünk. De mihelyest befogadod Jézus Krisztust a szívedbe, befogadod az életedbe, mert akik befogadják őt, hatalmat kapnak arra, hogy Isten fiává legyenek. És akkor már benned van az örök élet, és meg tudsz csinálni olyan dolgokat, meg tudsz érteni olyan dolgokat, amit egyébként emberi elmével, pszichével nem tudunk. A következő a zsidókhoz írt levél első fejezetéből, az első két vers azt mondja, hogy Isten sok rendben és sokféle módon szólt régen az apánknak, apáinknak, proféták által, most az utolsó időben pedig szól az ő fia által. Tehát az azt jelenti, hogy az a titok, ami el volt rejtve az egyházról, az egy progresszíven, egyre növekvő módon kijelentetik a prófétákon keresztül, és a kijelentés az ő fiába, Jézus Krisztusba lett teljessé. Jézus Krisztus, de hogyha végig gondolod, hogy három és fél év alatt, tehát az evangéliumokban mennyi mindent szólt Jézus az egyházról, akkor még mindig egy bizonyos terület még titok. Mert nem olyan sokat tanított róla. Kijelentette, de később az apostoloknak a írásaiból, tanításaiból kezdett ez tovább bomlani. Legtöbbet kijelentett és kiírt az egyházról. Az apostolok közül. Pál apostol. Isten Pál apostolon keresztül adott talán legtöbb kijelentést az egyházról. Számomra ezért is egyik legkedvesebb levelem az Efezusi levél. Abban van talán a legtöbb kijelentés az egyházról. Ha szeretnéd megérteni a helyi gyülekezet, az egyetemes egyház és a Isten királysága, a vőlegény, a mennyasszonynak a kapcsolatát, akkor az Efezusi levelet olvas sokat. Én volt úgy, hogy egymás után elolvastam többször és többször, hogy áttörje az agyamnak a burkát. Áttörje a gondolkozásmódomnak, az asszociációs pályáknak a határait, hogy tudja átmosni az elmémet. És figyeld meg, hogy az Efezusi levél 3-ban, ott az 1-6, azt mondja, hogy Isten mostanáig nem jelentette meg ezt a titkot, tehát mostanáig. Most azonban a Szent Szellem által az apostoloknak és a prófétáknak adott kijelentést az egyházról. Úgy is mondhatjuk, hogy adott kijelentést és egyre növekvő, progresszív kijelentést adott az egyházról Isten, ugyanakkor az egyház valamilyen módon mégis Istennek a titka. Mit jelent ez? Amikor ezt mondom, hogy egyház, akkor mi mindenre gondolsz? Egy átlag ember az egyház legtöbbször felekezetre gondol. Közösségekre vagy szervezetekre gondol. De ennél sokkal több. Nem, van egy csomó dolog, amit nem látunk belőle. Tehát Isten akarata és örökkévaló szándéka, erről beszéltünk, és ez Krisztusban éli meg, találja meg a beteljesedését. Mit jelent a titok? Ez a szó, hogy titok, leírtam, valamilyen meg nem magyarázott, ismeretlen, nem közölt dolog, Érdeklődés és csodálat tárgya emberi értelemmel nem fölismerhető rejtvény. Idegen, szóval az a misztérion, tehát ez azt jelenti a szó töve, hogy a műó, hogy bezárni a szájat például. Ebből a gyökből származik, hogy a titok, hogy be van pecsételve, be van zárva. Sejted, van róla képed már, és egyre több a kijelentésünk Jézus Krisztus által, az apostolok és a proféták kijelentései által, a Szent Szellem által, de azért lehet látni, hogy ez a misztérium az Új Szövetségben már nem egy teljesen fel nem tárt titok, hanem lépésről lépésre egyre többet jelentett ki Isten. Tehát a Krisztusból, ha többet akarok megtudni, akkor az eklézsiából is muszáj, hogy többet akarjak megtudni, mivel Jézus Krisztus teljessége micsoda? Az egyház. És ez egy fontos dolog. Tehát Istennek azokat a gondolatait, terveit, rendelkezéseit jelöli, ami el voltak rejtve az emberi értelem elől a véget, hogy csak azok számára legyen föltárva és megértetve, akiknek szánta. A Szent Szellem az, aki be tud vonni, és be akar vonni, és be is von Istennek a titkaiba is, annak a megértésébe. Tehát ahogy az Efezusi levélben 3-ban olvastuk, hogy világossá tegyen mindenki előtt, mi annak a titoknak a megvalósulási rendje, ami el volt rejtve. Tehát itt jön be az elme megújítása. Ahhoz, hogy megértsük például az egyházat, megértsem a helyi gyülekezetet, megértsem az egyetemes, apostoli, szent egyházat, ahhoz szükséges, hogy az elmém megújuljon, mert különben a Szent Szellem nem tudja azokat a évezredeken át az ember elméje elől, de még szellemi lények értelme elől is elrejtett titkot fölhozni, megértetni, megvilágosítani, amit apostolokon, profétákon keresztül Jézus Krisztus által behozott, és egy progresszív, fejlődő kijelentés folyamatba ránk bízott. Kérdezem én, vajon, amikor megtértünk, mennyit értettünk a megváltásból, és mennyit értünk most? Úgy hiszem, hogy többet értesz most, és többet tudsz a Krisztusból, Isten szeretetéből, de ez igaz az egyházra is. Többet értesz most a helyi gyülekezetről, annak a szerepéről, testvéri közösségről, az egyetemes egyházról, mint mikor megtértünk. Bennünk is ez egy folyamatos növekvés, ez a kijelentés. És itt jön, amit mondtam, az elmének a megújítása, ami elengedhetetlen. 1 Korintus 4, az első 2 vers azt mondja, hogy Istennek a sáfárai vagyunk, az Isten titkainak a sáfárai, tehát az azt jelenti, hogy rád bízott, mint sáfára, rád bízott, mint gondnokra, hogy őrizd meg dolgokat, és nem csak egy szívbe elteszem, hanem rám bízta azt, hogy ezzel a titokkal gazdálkodjak. Ez az ismeret, amit kaptam, kijelentés Istentől, emlékeztek a talentumok és a gíráknak a példázatára, azt akarja Isten, hogy haladunk előre a Krisztusban, azok szélesedjenek, táguljanak. Ez úgy történik meg, hogy megosztom másokkal az általam már megértettet, és közben bennem is növekszik a kijelentés. És akinek elmondom, abba is növekszik a kijelentés. Az egyház, 1 Korintus 10.32, azt látjuk, hogy ne botránkoztassátok meg se a zsidókat, se a görögöket, se az Isten gyülekezetét. Tehát 3 csoportba osztja az embereket a Szentírás, és úgy is mondhatjuk, hogy Isten gondolkozás módjában 3 nagy kategória van. A zsidók, a pogányok, és az egyház. Mert az egyházban zsidókból és pogányokból is vannak, akik megtérnek és újjászületnek. teljesen mindegy, hogy milyen fajhoz, rasszhoz, kultúrához, néphez, nemzethez tartozik valaki, szegény vagy gazdag, férfi vagy nő, teljesen mindegy. Ez a három vagy zsidó, vagy pogány, vagy Isten gyülekezetéhez tartozik. Az eklézsia, az egyház, mit is jelent? Az ek az valamiből ki, a kaleo az pedig hívni, tehát a kihívottak. Az eklézia valahonnan kihívottak. Héberbe ezt úgy mondja a kahál. Összehív, ebből a gyökből származik, szintén, hogy összehív, vagyis Isten népének a gyülekezéseit jelenti. Tehát a kahál Jehova, ami többször előfordul az Ószövetségbe is, az Istennek az összehívott, egybehívott népét jelenti, a gyülekezetet, a szent gyülekezést jelenti. Egyébként az eklézia szót használták mondjuk 2000 évvel ezelőtt a népi koiné görögbe polgári kifejezésként, világi értelmezésben a szabad polgároknak a gyűlését jelentette. Tehát amikor mondjuk összejött a város polgárai, tehát szabad polgárai, hogy valamit megbeszéljenek, az az eklézsia, a városi eklézsia volt. És kihívták az otthonaikból, kidobolták, kikürtölték, hogy most gyertek az amfiteátrumba, mert megbeszélés van, és amikor összejöttek, na, az volt a városi eklézsia. Amikor Izraelt kihívták, emlékeztek, hogy volt két ezüstkürt. Az ezüstkürt volt, amikor összegyülekezésre szólított, volt, amikor pedig harcra. Amikor egybehívták a sátrakból, a házaikból a gyülekezet sátorának az ajtajához Izrael népét, ez volt a Kahal Jehova, az Isten gyülekezete, akit Isten konkrét céllal hívott oda, mégpedig azért, hogy találkozzanak nem csak egymással, azért hívta őket az összegyülekezés a gyülekezet sátorához, hogy ő szóljon, megjelenjen és kijelentse magát az egész nép számára, az eklézsia, a kahál, a gyülekezet számára. Az egyház tehát szabad mennyei polgárok közössége, akiket Isten összegyűjt az evangéliumnak a trombitájával, hogy Istent hallgassák. Tehát nem csak azért vannak a vasárnapok most, hogy most legyen programunk délelőtt 10 órakor, hogy összegyűjjünk, hanem annak isteni célja van, hogy összehívja Isten az ő népét. Miért? Nem azért pusztán, hogy együtt legyünk, és köszöngessük, és átöleljük, és szeretetet fejezzünk ki egymás fele, ez is benne van. Hanem azért, hogy együtt Isten az ő népéhez meg akarja jelenteni, ki akarja jelenteni magát, ő szólni akar. És sokszor az ő szólása, ahogy szól, lehet az imán, dicséreten, proféciáján keresztül, de nagyon sokszor, vagy prédikáción keresztül, de lehet úgy is, hogy senki nem hallja, csak te. Nagyon sokféle lehet. Sokféle módon. De Isten minden egyes alkalommal azért gyűjti össze az ő népét, és ezért voltak a szabbatok, ezért voltak a szombatok, amikor Isten azt mondta, hogy ez az Úrnak a napja, hogy akkor a szenteld oda, az összegyülekezésre. Miért? Nem csak azért, hogy összegyűjjünk, hanem együtt hallgassuk Istennek a jelenlétét. Együtt várjuk, és együtt éljük át Isten jelenlétének a megnyilvánulásán. Ez Istennek az akarata. Ha megnézzük az egyháznak, mi a célja. Tehát Isten akaratát láttuk, hogy az egyház Isten akarata és annak az időbeni megnyilvánulása. Az egyház célja pedig az, hogy dicsőítse, imádja Istent, megnyilvánítsa. Jelenések 4-ben, a 11-es verset, ha megnézzük. Méltó vagy, Uram, hogy vegyél dicsőséget, tisztességet és erőt. Mert te teremtettél mindent, és a te akaratodért vannak és teremtettek mindenek. Isten az egyházat egy vele való közösségre, szeretett közösségben létező imádó közösségre váltotta meg. És az az ő terve és az az ő célja az egyházzal, hogy Jézus Krisztushoz hasonlóan, csak akkor Jézus Krisztus, mikor emberi testben itt volt 3,5 évig a Földön, időben és helyben korlátozott volt. De azóta a Szent Szellem által az ő tanítványai, az ő népe, hát meg millió számra megsokszorozódtak, és az az Isten akarata, hogy hirdesse az egyház, és jelenítse meg az egyház az ő királyságát. Erőben, hatalomban, jelekben, csodákban, az Atya szeretete által. Hogy mások is láthassák, és mások is részeseivé válhassanak Isten királyságának. A gyerektáborban ezt éltük át. Nagyon sokan, ugye 130, több mint 130, közel 140 gyerek volt, és ahogy számoltuk, most is, az idén is körülbelül 80 gyerek, aki nem keresztény háttérből, teljesen most jött elő, először volt ott, nem volt még ilyen közegbe, és azt lehet látni, hogy Istennek a szeretete, Istennek a természet fölötti jelenléte, az mennyire meg tudja változtatni, ha akik ott voltak és végig gondolják, hogy hétfőn este, vagy a keddi napot összehasonlítják 2 nappal később, csütörtök, hogy milyenek voltak ugyanazok a gyerekek, csütörtök délelőtt, vagy csütörtök este. Ez nem emberi munka, ez Isten jelenlétének, szeretetének, meg a jóságának az érintése. Azt tud változtatni, azt tud alakítani, azt tud formálni. És ez az egyházzal a célja Istennek, hogy az ő királyságát, az ő szeretete által behozza jelekkel és csodákkal a gyerekek életébe. A másik pedig az, hogy szellemi fegyverekkel megtanuljon az egyház harcolni a hitharcát, nem csak magukért, hanem másokért is, hogy egy szellemi hadsereggel, vagy hadseregként Isten királysága tudjon előre haladni. És ez nem fizikailag, nem katonai erőre gondolj, ne természetes dolgokra gondoljunk, hanem egy szellemi erőre gondolj, ami meg tudja érinteni és meg tudja változtatni a legkeményebb Nabukodonozortól, a legkeményebb Cirusig, meg tudja változtatni a legkegyetlenebb fáraónak a szívétől kezdve bárkinek a szívét. Erre gondolj, amikor Istennek a királyságáról, szellemi erőről, szellemi fegyverekről van szó. És az egyháznak a célja az is, hogy mint mennyasszony készüljön a vőlegénnyel való találkozásra. Ez azt jelenti, hogy muszáj, hogy az első szeretetet úgy ébren tartsuk, mert amikor megjelenik a mennyasszony, tudjátok, hogy mi az, amikor látsz egy filmet, vagy olvasol egy erről szóló regényt, a szeretet a szerelemnek a tüze, az első szeretetnek a tüzét, hogy megtartsa. Újból fölélesz-e az egyház a hívőknek, a tanítványoknak a szívébe. És ez egy fantasztikus dolog, amikor szenvedélyesen elkötelezett tanítványokkal találkozol nap, mint nap. Emlékeztek, amikor házasság kötés előtt voltatok, mindegyik őtöknek, akikkel tanácsolással beszélgettünk, vagy akik hát választás előtt, párválasztás előtt voltatok, e 3 dolgot mindig elmondtam, hogy ne csak a közös alapok legyenek meg a hitalapok, hanem legyen meg a fontossági sorrend is ugyanaz. De hiába van meg a fontossági sorrend, a prioritások is ugyanaz, legyen meg a szenvedélyesség, az elkötelezettség is. Mert lehetett látni szolgálók, egészen a házasság kötésig, vagy a gyerek születésig remekül futottak és szolgáltak. Aztán házasság kötés, vagy született egy gyerek, és megszűntek szolgálni. Mert az elkötelezettségi szint nem ugyanaz volt a kettő fél részéről. És az egyháznak a célja az is, hogy fölkészüljön, mint mennyasszony, vagyis a tagokat, a tanítványokat, a testvéri kapcsolatokba az első szeretet utáni szenvedélyes vágyakozás, úgy föl nőjön, fölhevüljön a hűségben, tisztaságban, és hát nyilván fölöltözzön a mennyasszony fehér ruhába, vagyis hitbeli cselekedeteket csináljunk. Ez nem olyan, hogy hát tisztán szüzen várom semmittevés és malmozás közben a vőlegény, mert közben a ruhám besározódik. Mitől lesz tiszta a ruhád? A szentek igazságos, hitbeli, megigazultságbeli cselekedetei által. Ezek a hitbeli kilépések. Igen. Még egy dolog, így a rész és az egész kapcsán, hogy ha azt megérted és kapsz arról kijelentést, két nagy biblia rész is foglalkozik egyébként, 1 Korintus 12, vagy a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet is, hogy egy test van, és annak sok tagja. Ha ezt megérted, akár a biológiai oldalról, és kérsz kijelentést, hogy adjon Isten ebből szellemi megértést is, mert Krisztus testre hasonlóképpen működik. Helyi gyülekezet is hasonlóképpen működik. Hogyha a helyi gyülekezet összeállt egy testként, akkor minden egyes testrésznek, látványos vagy nem látványos, megvan a fontossági szerepe és fontossága. Kiveszem azt a testrészt, akkor már nem tud úgy funkcionálni az egész test. Ha látatok már ütközetet, két hadsereg egymásra esik, megtizedelődnek, vagy jóval kevesebben maradnak, akkor mit csinálnak? Újból a sorokat rendezik, összeállnak. Miért? Akkor kisebb egységként, de ugyanúgy egy élő organizmusként kell működnünk. Hogyha előtte megvolt a kar, kiesett a térd, akkor más milyen módon kell élő organizmusként összeállnom, mert akkor is, ha kevesebben vagyunk, akkor is testként, teljes testként kell dolgoznunk és működnünk. És át kell, van akinek át kell venni a tért feladatát, valakinek át kell venni a kar feladatát, ami előtte nem én csináltam, amit előtte nem te csináltál. Mert a helyi gyülekezet is, de hasonlóképpen az egyetemes eklézsia is akkor tudja a feladatát betölteni. Efezusi levél első fejezet 23-os vers azt mondja, hogy az egyház, ami az ő teste és teljessége ő neki, mármint a Krisztusnak. Tehát vannak olyan dolgok, amiket se megérteni, se átélni nem vagyok képes, mint egyén, mint tag, csak a test többi tagjával való közösségben, az egész élő organizmusba beépülve. Az 1 Korintus 2.12-t, hogyha felolvasom, ezek olyan dolgok, hogy tudom, hogy vannak száraz igazságok, de érdemes az elménket egy kicsit megerőltetni, odafigyelni, hagyd, hogy ezek a bibliai igazságok tudjanak szántani. Erőfeszítést igényel, de megéri a gyümölcse áldás. Azt mondja 1 Korintus 2.12, hogy Isten ajándékai, tehát a szellemi ajándékokat is, az embereket is, csak a Szent Szellem által tudjuk megismerni. Efezusi levél, ami előtte nem én csináltam, amit előtte nem te csináltál. Mert a helyi gyülekezet is, de hasonlóképpen az egyetemes eklézsia is akkor tudja a feladatát betölteni. Efezusi levél első fejezet 23-os vers azt mondja, hogy az egyház, ami az ő teste és teljessége ő neki, mármint a Krisztusnak. Tehát vannak olyan dolgok, amiket se megérteni, se átélni nem vagyok képes, mint egyén, mint tag, csak a test többi tagjával való közösségben, az egész élő organizmusba beépülve. Az 1 Korintus 2.12-t, hogyha felolvasom, ezek olyan dolgok, hogy tudom, hogy vannak száraz igazságok, de érdemes az elménket egy kicsit megerőltetni, odafigyelni, hagyd, hogy ezek a bibliai igazságok tudjanak szántani. Erőfeszítést igényel, de megéri a gyümölcse áldás. Azt mondja 1 Korintus 2.12, hogy Isten ajándékai, tehát a szellemi ajándékokat is, az embereket is, csak a Szent Szellem által tudjuk megismerni.

Ezek olyan dolgok, hogy tudom, hogy vannak száraz igazságok, de érdemes az elménket egy kicsit megerőltetni, odafigyelni. Hagyd, hogy ezek a bibliai igazságok tudjanak szántani. Erőfeszítést igényel, de megéri a gyümölcse áldás. Azt mondja 1 Korintus 2.12, hogy Isten ajándékai, tehát a szellemi ajándékokat is, az embereket is, csak a Szent Szellem által tudjuk megismerni. Efezusi levél 1. fejezet 17-18-as vers, azt mondja, hogy mi az ő elhívásának a reménysége, öröksége, dicsőséges gazdagsága a szentek között. Ezt is megérteni, az elhívásodat, az ő örökségét, ami rád vár, a szentek között tudod. Tehát, hogy miért születtél, miért élsz, miért vagy fiú, miért vagy lány, miért vagy férfi, miért vagy nő. Ezt a szentek közösségében tudod megérteni. 3. fejezet 17-18-as vers, 19-es. Megérthessétek minden szentekkel együtt, mi a szélessége, hosszúsága, mélysége és magassága az Isten jóságának, vagy szeretetének. Melyikünk ne szeretne egyre szeretettebb lenni? Átélni több szeretetet. Átélni azt, hogy szeretve vagyok. Átélni azt, hogy szeretnek. Ezt testvéri közösségben éled meg. Nagyon érdekes, és mondhatni azt, hogy de hát ellentmondásos is, hiszen testvéri közösségben élek surlódásokat is. Testvéri közösségbe kapok sértéseket, sérelmeket, sérüléseket is. Igaz? Igaz. De mégis Istennek a szeretetében növekedni, szeretettséget többet átélni a testvéri közösségben képes bármelyikünk. Azt mondja, az Efezusi levél 4. fejezet, ismerős a 11. vers, hogy Isten adott némelyeket. És ott elmondja, hogy apostolokat, profétákat, tanítókat, evangélistákat, pásztorokat. És ez az Efezus 4-beli szolgálati ajándékok mindannyiunk által ismertek, sok tanítást hallottunk már róla. Ezek nem olyanok, mint a szellemi ajándékok, amiket a Szent Szellem oszt. A szellemi ajándékok olyanok, hogy beléd rakja, benned van, és tudod működtetni. A szolgálati ajándékok az pedig úgy van, hogy nem benned van, hanem te magad vagy. Te magad vagy az. Éppen mondtam a Fanninak is, mondtam a dicséret alatt, és megköszöntem, hogy ugye lejött végül, amikor meggyógyult, és már megvolt a megfelelő idő a tünetmentességében. Lejött a táborba, és önmagában az, hogy ott volt a jelenléte, egy áldás volt. Megjelent, ha nem szólt volna semmit, persze azt nem bírta ki, de ha nem szólt volna semmit, akkor is lehetett látni egy biztonságot, egy stabilitást adott az embereknek, akik ott voltak körülöttük. És ezt te is átélted, azt te is láttad. Ezt jelenti, hogy itt már nem csak benned vannak ajándékok, hanem te magad ajándék vagy. És ez most csak egy dolgot mondtam, de ezt bármelyikőtökre mondhatom, amikor megjelenik egy olyan helyzetbe, helyen, amikor beleadod magad azt, aki vagy, és a benned levő ajándékokat abba a helyzetbe, hogy az épülésre legyen. És akkor fölismered, hogy nem csak arra van szükség, ami bennem van, hanem rám van szükség. Rád van szükség. Mert te magad vagy ajándék. És lehet, hogy nem vagy apostol, nem vagy proféta, nem vagy tanító, nem vagy pásztor, vagy nem vagy evangélista, de ajándék vagy, mert egy szolgálati ajándék akkor is benned van. Te magad ajándék vagy Krisztus testébe. Az apostol az, aki Isten királyságát úgy valahogy egybe, a maga egészébe látja, és szereti Istennek a királyságát, szereti Istennek a tervét,

0: és látja az egész háznak az építési tervét úgy egybe. Ennek az, a mentén helyezi el, próbálja összerakni, koordinálni a többi ajándékokat, mert egy nagy építő, és az van a szívébe, hogy azt a háborút, amit Isten oda adott az eklézsia kezébe, a befolyási körzetébe, azt megnyerje az egyház a vezetésével. A proféta pedig azt jelenti, hogy Isten jelenlétét szereti, állandóan arra vágyik, hogy Isten jelenlétébe legyen, nem tud megelégedni addig, amíg úgy nem éli át, nem tapasztalja meg Istennek a jelenlétét, nem szól hozzá, nem tudja megelégíteni azt, hogy ő most szolgál, hanem egyszerűen szüksége van arra, hogy bemenjen Isten jelenlétébe. Az apostol az szereti az egészet, az egész képet, az eklézsiát, a királyságon. A proféta az meg Istennek a jelenlétét elsősorban. Ha megnézed az evangélistát, az pedig az elveszetteknél, és az elveszetteknek a megmentésénél lyukadt ki mindig. Ti is ismertek olyan személyeket, bármiről elkezdesz beszélni, előbb-utóbb oda fogsz kiukadni, hogy megtérés, stb. Ez azt jelenti, hogy valakinek ezt az ajándékot úgy belerakja a sejtjeibe, csontjaiba, benne van építve, akkor az egész élete az Isten elveszettek iránti szeretetének a kifejeződésévé válik. Tehát abban telik kedve, hogy állandóan még Isten nem ismerők fele kezd el beszélgetni velük, hozzájuk menni, szolgálni, imádkozni. Tehát nem érzi jól magát, ha nem ezt csinálja. És nem azért, mert flúk, hanem egyszerűen Isten szeretetének ezen megnyilvánulása az ő személye. Vagy a pásztor, az Isten népét szereti elsősorban, és nem kérheted számon, hogy miért nem evangelizál állandóan. Nyilván tud ő is evangéliumot hirdetni, de elsősorban az van, hogy az Isten népe fele való, a nyáj, a juhok fele való szeretet emészti, és úgy éget, és benne dolgozik. A lényege is a mozgatórugója, hogy Isten népét vigye a teljesség fele, az érettség fele, hogy kibontakoztassa bennük az Isten tervét, Isten akaratát, hogy meg tudjon valósulni az Isten elhívása az életükre vonatkozóan. Tehát az Isten népe iránti szeretete, Isten a népe iránti szeretetének a megtestesítője, megszemélyesítője. És hát ott van a tanító, meg Isten beszédét szereti leginkább, és azután lelkesedik, minden kérdésre bibliai választ tud adni, általában kapásból és zsebből. Ez gyakorlatilag az, hogy a szívébe nem érzi jól magát akkor, hogyha a kérdések, amikkel találkozik a hétköznapok, az emberekkel való kapcsolatában, hogy nem talál Isten beszédébe választ. És ez a legfontosabb számára. Állandóan kutatja, keresi, és Isten beszédében próbálja ezekre a választ megtalálni. És ez Isten szeretetének a különböző megnyilvánulási formái. Az ő jelenléte iránt, a népe iránt, az elveszettek iránt, az építés, az ő beszéde iránt. Tudjátok, Isten, emlékeztek, hogy azt mondta Pál apostolnak, hogy én adok neked hatalmat. A tanítványoknak azt mondta, hogy adok nektek hatalmat, hogy kígyókon és skorpiókon tapossatok, az ellenség minden erején, és nektek nem árt semmi. A hatalom az nem azért van, hogy a húzentrógimat húzogassam, hogy de nekem ez is van, hanem Pál apostol kétszer is félreérthetetlen módon ezt leírta. Azt mondja, hogy 2 Korintus 10.8-ban, de a 13-ban is ezt írja, hogy a hatalom, amit építésre és nem lenyomásra adott. Isten bármilyen szellemi hatalmat, tekintét arra adott, hogy építsünk, fölemeljünk, hogy építsük Isten népét, építsük Isten házát, építsük Isten eklézsiáját. Hogyan tudsz az egész a test épülésére te magad is lenni? Te magad is akkor tudsz fölépülni, hogyha odaszánod magad az egésznek az építésére. Befejezésül ez a 2 Korintus 4, 6-os, 7-es verset olvasom, hogy a mi kincsünk cserépedényben van. Emlékezzetek az alabástrom szelencére, arra az asszonyra. Éveken át gyűjtötte, hogy majd amikor férhez megy, akkor ott lesz a kenet, a hozomány abba a kis szelencébe. De közben találkozott Jézus Krisztussal. Összetörte azt a szelencét, és az éveken át gyűjtögetett kenetet mind Jézus lábára töntötte. Tehát a hajával megtörölte. Betöltötte az egész kenetnek az illata az egész helyiséget, és azon kívül is kiment. És sokszor úgy van, hogy azok az értékek, azok az ajándékok, azok az Isten élmények, Isten megismerések, megértések, amik ott vannak benned, szüksége van az egész testnek rá. De akkor jön ki, amikor megtörik a szelencénk. Amikor sérüléseket élünk át. Ezek a testvéri kapcsolatok. Nem fog a koreai testvér Szöulban a lábadra lépni. De a melletted levő az valószínűleg lehet. Tudod, hogy jön ki belőled az illat, az élet illata, a Krisztus illata, az áldás, az eddig megértett és átélt isteni szeretettség. Sokszor akkor, amikor a mi szelencénk, a testi természetünk úgy megtörik, a lényünk úgy megtörik, és ezt oda tesszük Istennek a kezébe, és azt mondom, hogy Uram, elköteleztem magam egy szövetségi kapcsolatra veled, elköteleztem magam egy szövetségi kapcsolatra a testvéreimmel, mert bár az egyház egy nagy, egyetemes, szent, apostoli és katolikus egyház, de ennek van egy megtestesítője, egy szemmel látható, megnyilvánító közössége, a helyi gyülekezet, amire odaszánom az életemet, és ebbe, amikor törik az én egóm, törik az én személyiségem, az az alabástrom szelence, akkor ki tud jönni a Krisztus jó illata, Istennek a szeretete, hogy mások is ezt megismerhessék. Én erre szeretnélek most kérni téged, hogy imádkozz velem. Amikor azt mondjuk, hogy hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test föltámadását és az örök életet. A bűnök bocsánatát, ahogy átéled, a szentek közösségét is meg tudod tapasztalni. Ahogy a szentek közösségében átéled Istennek a szeretetét, valamit kinyit Isten az egyetemesről, a szentről, a mennyasszonyról, arról az egyházról egyre többet, ami néha az emberi elmébe nehezen fér bele. De szálljuk oda most magunkat. Az egyetemes és láthatatlan egyház helyi megnyilvánulásának a szolgálatára, a helyi gyülekezet szolgálatára, a testvéreim egymásnak a szolgálatára. És mondjuk ezt el, mennyei atyám, hiszek te benned, mindenható Istenem, mennek és földnek teremtője. Hiszek te benned Jézus Krisztus, Isten egyszülött fia. Hiszek a te helyettesítő kereszt áldozatodban. Hiszek benned Szent Szellem Isten. És hiszem az egyetemes szent egyházat, a szentek közösségét és a bűnök bocsánatát. És arra kérlek, édesatyám, nyisd meg az én szívemet, elmémet, hadd értsek egyre többet, szellem szerint, a te terveidből, céljaidból, azokból az isteni titkokból, amiket a Szent Szellem által, apostolokon és prófétákon keresztül egyre nyilvánvaló módon elkezdtél kijelenteni az egyházról. Oda szánom magam a mennyasszony részeként, a helyi gyülekezet tagjának, hogy tudj építeni. Oda állok a résre, hogy tudj oltalmazni. Oda állok a szükségekbe, hogy tudj vigasztalni és bátorítani rajtam keresztül. És adj ahhoz kegyelmet, amikor szükség van, és megtörik az én törékeny edényem, akkor ne megsértődjek, és ne megbotránkozzak, hanem megbocsássak, elengedjek, hálát adjak, és áldjak, hogy a belém helyezett krisztusi élet, az élet illata, Krisztus jó illata ki tudjon jönni belőlem mások épülésére, a te dicsőségedre, a Jézus nevében. Amen.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek
4: a Rádió Sansz műsorán.